0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen, mikor a kezed órák óta nem sikerül eleresztenem. Mikor

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Rendkívüli forrást kapnak a légkondicionálók rendbetételére a kórházak. Indul az ünnepi könyvhét, változékony és kicsit hűvösebb időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli forrást kapnak a kórházak klímaberendezéseik javítására, karbantartására. Erre a célra összesen 3 milliárd 400 millió forintot adnak az egészségügyi intézményeknek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arról is írt, hogy a kormányülésen egyebek mellett elrendelték a felkészülést a várható kánikula helyzetre, és határoztak a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról, illetve az uniós források felhasználásáról is. Büfékocsikat, foodtruckokat vizsgált a fogyasztóvédelem. A hatóság leginkább higiéniai problémák, hiányos dokumentáció, illetve műszaki gondok miatt büntetett, de előfordult az is, hogy lejárt vagy rosszul jelölt termékekre, alapanyagokra bukkant. A tisztasággal egyébként a mintegy 400 ellenőrzés tizedénél nem voltak elégedettek az ellenőrök. Az országos akció során több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Dübörög a cseresznye szezon, a fogykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb aránya tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavalyi évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára, most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli jövőben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására, nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
1: Kezdődik az ünnepi könyvhét. Mától vasárnapig több mint 200 stand, 100 program és 540 új kötet várja a közönséget a budapesti Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén. Az eseményt 97. alkalommal szervezik meg. Változóan napos felhős idő várható, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. A hőmérséklet visszaesik, odakint 20-26 fok lehet napközben. Holnap a felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, északkeleten előfordulhat néhány zápor, északnyugaton pedig csepereghet az eső, 21-26 fok lesz odakint. Szombat reggel lehetnek felhős tájak, aztán sok napsütés várható, de ez záporok szakíthatják meg a 22-27 fokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Korlátozott üzemmódban működik a jégkermérséklő rendszer. Megkezdődött a próbaüzem a Tiszaligeti strandon. Itt a szolnoki könyvhét. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat. Mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
2: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöld felület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet, illetve olyan növények alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
1: A Virágos Magyarország verseny helyszíni szemléi már megkezdődtek, idén mintegy 400 település nevezett. Megkezdődött a próbaüzem hétfőn a felújított szolnoki Tiszaligeti élményfürdőben, írja a szoljon.hu. A csaknem 7 éve zárva tartó strand hivatalosan június 19-én nyitja meg a kapuit. Addig előzetes regisztrációval lehet kipróbálni a létesítményt. A fürdőben már használhatók a kül- és beltéri medencék, az öltözők, a játszóterek és a kondipark is. Ugyanakkor néhány szolgáltatás még nem működik teljes körűen. A próbaüzem célja, hogy a látogatók visszajelzései alapján kijavíthassák az esetleges hibákat és hiányosságokat a hivatalos nyitás előtt. A 3,5 hektáros területen 17 medence található. Beszakadt egy csatorna fedél egy férfi alatt Szolnokon, a Tófenék és az Ady Endre út találkozásánál. A szoljon.hu megtudta, a férfi a nyílásba zuhant, de csak kisebb horzsolásokat szenvedett. Az esethez a polgárőrök vonultak ki, akik a helyszínen ellátták a sérültet. A történtekről értesítették a rendőrséget is. Az érintett útszakasz fenntartója a Magyar Közút, ezért a sérültet arra kérték, hogy a hibát a társaságnál is jelezze. A polgárőrség szerint fontos a csatorna fedelek rendszeres ellenőrzése, hogy elkerülhetőek legyenek a hasonló balesetek. Két mobil szivattyút telepítettek a Tiszára Szolnoknál, hogy az alacsony vízállás se okozzon gondot az ivóvízellátásban. A szoljon.hu szerint a folyó vízszintje jelenleg -297 cm, ami mindössze 4 cm-rel magasabb a valaha mért legalacsonyabb értéknél. A szakemberek ezért egy úszó vízkivételi rendszert helyeztek el a szolnoki vízműnél. A berendezés szükség esetén akkor is biztosítani tudja a vízellátáshoz szükséges víz kitermelését, ha a Tisza tovább apad. A szivattyúkat már tesztelték, megfelelően működnek, de egyelőre nem kellett használni őket. Az intézkedés Szolnok és 7 környékbeli település, mintegy 91 ezer lakosának ivóvízellátását védi. Újabb kátyúzási munkák kezdődnek Jászberényben, olvasható a szoljon.hu-n. A város 3,3 millió forintot biztosít több mint 200 úthiba kijavítására. A kátyúk évek óta a lakosság egyik leggyakrabban jelzett problémáját jelentik, mert nehezítik a közlekedést és károkat okozhatnak a járművekben. A városvezetés továbbra is várja a lakosok jelzéseit az úthibákról. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A Zalai Szentpéter földekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
3: A két, ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett alatt egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat. Éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az évkerékpárútja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgálatoknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
1: Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklőrendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jég valószínűséggel járó kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
4: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni, de a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
1: Lezárták a gyalogos és kerékpáros átvezetést a szolnoki Szent István Tisza hídon. A korlátozás a dilatációs szerkezet cseréje miatt vált szükségessé, és várhatóan június 16-án, kedd délután 3 óráig tart. A Magyar Közút közölte a szoljon.hu-val, a munkálatok új szakaszba érkeztek, ezért a kerékpárutat is érinti a kivitelezés. Az autósoknak továbbra is félpályás lezárásra kell számítaniuk. Az új szerkezet beemelése miatt pénteken és szombaton, vagyis június 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják a hidat. A teljes útzár idején a gyalogosok és a kerékpárosok sem használhatják az átkelőt, a tehergépjárműveket pedig az M4-es autóútra terelik. Szombatig zajlik Szolnokon a 97. ünnepi könyvhét program sorozata. A szoljon.hu beszámolója szerint a Verseki Ferenc könyvtár és a Damjanics János Múzeum szerzői találkozókkal, könyvbemutatókkal, gyermekprogramokkal és kiállításokkal várja az érdeklődőket. Az esemény keretében egy 1555-ben Lyonban nyomtatott, restaurált kötetet most láthat majd először a nagy közönség. A programok között szerepel Spiró György közönség találkozója, valamint a Szolnoki utcák és emberek című helytörténeti kötet bemutatója is. A rendezvénysorozathoz a Damjanics János Múzeum is csatlakozott, ahol a látogatók tárlatvezetéseken, régészeti előadásokon, restaurátor műhely látogatásokon és történelmi sétákon is részt vehetnek. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek ellátásában. Ma kezdetben több felé lehet eső, zápor, zivatar, de később nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A legtöbb csapadék nyugaton, északkeleten lehet. Holnap gyengén felhős, szeles idő lesz térségünkben. A nappali maximum hőmérséklet 25, az éjjeli minimum 11-14 fok lehet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó reggelt kívánok, június 11-én csütörtökön, barnabások, barnák, szülinaposok, minden ünnepeltnek nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok. Rihanna és Jay-Z, valamint Chris Brown közösével szól már is az Umbrella, készül még a Cardigans Tom Jones-szal, és itt lesz a Buddy Rockers is. I like the way, ha dugó baleset van, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Best

0: Best FM, ha a legjobb zenék. Keleten lehet még a hidegfront nyomán zápor, zivatar, nyugat felől közben felszakadozik a felhőzet, 20-27 fok között lesz a maximum. Még több részlet az időjárásról és friss infók mindjárt, rögtön fél hét, jó reggelt, a hírek után Ricky Martin jön Krisztina Aguilérával.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A klímatudatosság is fontos a Virágos Magyarország versenyen. Megkezdődött a próbaüzem a Tiszaligeti strandon, beszakadt a csatorna fedél. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat. Mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora. A Virágos Magyarország verseny helyszíni szemléi már megkezdődtek, idén mintegy 400 település nevezett. Megkezdődött a próbaüzem hétfőn a felújított szolnoki Tiszaligeti élményfürdőben, írja a szoljon.hu. A csaknem 7 éve zárva tartó strand hivatalosan június 19-én nyitja meg a kapuit. Addig előzetes regisztrációval lehet kipróbálni a létesítményt. A fürdőben már használhatók a kül- és beltéri medencék, az öltözők, a játszóterek és a kondipark is. Ugyanakkor néhány szolgáltatás még nem működik teljes körűen. A próbaüzem célja, hogy a látogatók visszajelzései alapján kijavíthassák az esetleges hibákat és hiányosságokat a hivatalos nyitás előtt. A 3,5 hektáros területen 17 medence található. Beszakadt egy csatorna fedél egy férfi alatt Szolnokon, a Tófenék és az Ady Endre út találkozásánál. A szoljon.hu megtudta, a férfi a nyílásba zuhant, de csak kisebb horzsolásokat szenvedett. Az esethez a polgárőrök vonultak ki, akik a helyszínen ellátták a sérültet. A történtekről értesítették a rendőrséget is. Az érintett útszakasz fenntartója a Magyar Közút, ezért a sérültet arra kérték, hogy a hibát a társaságnál is jelezze. A polgárőrség szerint fontos a csatornafedelek rendszeres ellenőrzése, hogy elkerülhetőek legyenek a hasonló balesetek. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma kezdetben több felé lehet eső, zápor, zivatar, de később nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A legtöbb csapadék nyugaton, északkeleten lehet. Holnap gyengén felhős, szeles idő lesz térségünkben. A nappali maximum hőmérséklet 25, az éjjeli minimum 11-14 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is meg.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Best FM, a legjobb zenék. Ma a nap első felében még keleten várható többfelé eső, zápor, zivatar, aztán lassan ott is kiderül az ég. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte kisüt több-kevesebb időre a nap, a maximum 20 és 27 fok között alakul. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Fergie-től Big Girls Don't Cry a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is hetet üt az óra. Jó reggelt, június 11-e friss hírei után. A csütörtök reggel többek között Robbie Williams társaságában telik. És énekel Szakács Gergő is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk változatlan 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Biztosítják az ivóvizet. Folytatódik a kátyúzási Jászberényben. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Két mobil szivattyút telepítettek a Tiszára Szolnoknál, hogy az alacsony vízállás se okozzon gondot az ivóvízellátásban. A szoljon.hu szerint a folyó vízszintje jelenleg mínusz 297 cm, ami mindössze 4 cm-rel magasabb a valaha mért legalacsonyabb értéknél. A szakemberek ezért egy úszóvíz kivételi rendszert helyeztek el a szolnoki vízműnél. A berendezés szükség esetén akkor is biztosítani tudja a vízállást, ellátáshoz szükséges víz kitermelését, ha a Tisza tovább apad. A szivattyúkat már tesztelték, megfelelően működnek, de egyelőre nem kellett használni őket. Az intézkedés Szolnok és hét környékbeli település, mintegy 91 ezer lakosának ivóvízellátását védi. Újabb kátyúzási munkák kezdődnek Jászberényben, olvasható a szoljon.hu-n. A város 3,3 millió forintot biztosít több mint 200 úthiba kijavítására. A kátyúk évek óta a lakosság egyik leggyakrabban jelzett problémáját jelentik, mert nehezítik a közlekedést és károkat okozhatnak a járművekben. A városvezetés továbbra is várja a lakosok jelzéseit az úthibákról. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A Zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
2: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerverleállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgálatoknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsak a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
1: Ma kezdetben több felé lehet eső, zápor, zivatar, de később nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A legtöbb csapadék nyugaton, északkeleten lehet. Holnap gyengén felhős, szeles idő lesz térségünkben. A nappali maximum hőmérséklet 25, az éjjeli minimum 11-14 fok lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Ogrésan indul az óra, jön a Counting Crows, és a Shrek egyik betétdala az Accidentally in Love, de itt lesz Keen az Everybody's Changing-el, és a Nana is a Lonely-val. Aki pedig dugott balesetet lát, már is küldheti a közlekedési infót 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: Veszte fel ma a legjobb zenék. Micsoda véletlen, vagy nem? 44 éve, pont a mai napon mutatták be Steven Spielberg E.T.-ét, E.T. a földön kívüli, ugye? És mától játsszák a mozika a leleplezés napját, Steven Spielberg aktuális, legújabb, monumentális, ufós filmjét. De hogy mi mindenről híres még június 11-e, az is kiderül nem olyan sokára, addig sok jó zene, nem sokára Dash-től, most pedig a Keenan és az Everybody's Changing a Best-en. Jó reggel!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A tegnapi front után ma a nap első felében még keleten lehet zápor, zivatar. Később délután ott is kisüt a nap. Egyébként országszerte több órás napsütésre készülhetünk a fátyol és gomoly felhők mellett. 20-27 fok között lesz a maximum. Még több részlet az időjárásról, na és a következő napok. A folytatás is hallható a hírek végén, amelyet a Spice Girls Spice Up Your Life című dala követ. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Korlátozott üzemmódban működik a jégkermérséklőrendszer, lezárták a szolnoki Tisza híd átvezetését, itt a szolnoki könyvhét. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklőrendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jégvalószínűséggel járó kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni, a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
1: Lezárták a gyalogos és kerékpáros átvezetést a szolnoki Szent István Tisza hídon. A korlátozás a dilatációs szerkezet cseréje miatt vált szükségessé, és várhatóan június 16-án, kedd délután 3 óráig tart. A Magyar Közút közölte a szoljon.hu-val, a munkálatok új szakaszba érkeztek, ezért a kerékpárutat is érinti a kivitelezés. Az autósoknak továbbra is félpályás lezárásra kell számítaniuk. Az új szerkezet beemelése miatt pénteken és szombaton, vagyis június 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják a hidat. A teljes útzár idején a gyalogosok és a kerékpárosok sem használhatják az átkelőt, a tehergépjárműveket pedig az M4-es autóútra terelik. Szombatig zajlik Szolnokon a 97. ünnepi könyvhét program sorozata. A szoljon.hu beszámolója szerint a Verseki Ferenc könyvtár és a Damjanics János Múzeum szerzői találkozókkal, könyvbemutatókkal, gyermekprogramokkal és kiállításokkal várja az érdeklődőket. Az esemény keretében egy 1555-ben Lyonban nyomtatott, restaurált kötetet most láthat majd először a nagy közönség. Ma kezdetben több felé lehet eső, zápor, zivatar, de később nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A legtöbb csapadék nyugaton, északkeleten lehet. Holnap gyengén felhős, szeles idő lesz térségünkben. A nappali maximum hőmérséklet 25, az éjjeli minimum 11-14 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Ezt FM a legjobb zenék. Jó reggelt, június 11-én a Barnabások névnapja. A mai 116 éve ezen a napon született Jacques Cousteau, francia tengerkutató, akinek a könnyű búvárkodás elterjedését köszönhetjük. 93 éve a mai napon született Gene Wilder, amerikai színházi és filmszínész, rendező, forgatókönyvíró és író, Dutyi Dili baklárma. 87 éve ezen a napon született Jackie Stewart, háromszoros Forma 1-es világbajnok, tévékommentátor, Ford szaktanácsadó. 67 éve ezen a napon született Hugh Laurie, angol színész, Dr. House megformálója. És 1961-ben ezen a napon született Robert Birch, énekes, a brit hip-hop elektronikus dance duo, a Stereo MC's egyik fele. Sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A színházban minden történet valakiről szól, de igazán csak akkor teljes, ha te is ott vagy. Szenvedélyek évada a Szigligetiben. Bérletmegújítás június 26-áig a honlapon, applikációban és a jegyirodában. Mi ott leszünk. Te ott leszel? Ne maradj le! Szigligeti.com.
3: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvezőbb áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
4: Akció a Husqvarna szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515 515. Husqvarna, a profik választása.
1: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
5: Tisza Virág Fesztivál június 16 és 20-a között Borházak utcájával, kézműves vásárral. Tisza Virág kerékpártúrával lesz foci VB park, a parkmoziban látható majd a Gríz, a Sztárom, a Párom, a Bor Mámor Provence, illetve a Napsütötte Toszkána. Idén a Tisza Virág Fesztiválon látható majd Gerendás Péter, a Rudán Joe Band, lesz Lóci szóló koncert, fellép Péterfi Bori és a Love Band, a Vibe Changers, a Bakos Banda, Bertie Newman, Szirtes Edina Mókus, Ceglédi, a Varga Tibor Trió és Csapó Krisztián, és lesz Real Live Tina Turner emlékkoncert is többek között. Körösi Möcs Fesztivál június 19-én és 20-án a Cifrakertben Sterbinskivel, Minával, Szecseivel, Jaminával, Chris Rudy élő koncerttel és Honey Beast koncerttel.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: Az Alföldi Rónán domborodnak a síkság fölé azok az 5-10 méter magas és 20-50 méter átmérőjű kupok vagy félgömb alakú képződmények, amelyeket évszázadok óta csak kunhalmokként emlegetnek. A kunhalmok legtöbbször a valamikor volt alföldi járterületek partjain állnak, és jóval a kunok előtti időkből származnak. A kunhalmok kultikus áldozó és temetkezési helyek voltak az őskorban, illetve a Római Birodalom idején. Később pedig lakódomként is használták a mesterséges földhányásokat. Az Árpád-korban nem egyszer templomot vagy kápolnát építettek rájuk. Újszász határában már a hármat láthatunk a halmokból. A cigányhalmot, a dinnyéshalmot és a hosszúháti halmot, melynek lábánál a homokbánya oldalán parti fecskék fészkelnek, illetve a fokozottan védett gyurgyalakból is feltűnik néhány.
1: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
7: A klímatudatosság is fontos a Virágos Magyarország versenyen. Megkezdődött a próbaüzem a Tiszaligeti strandon, beszakadt a csatorna fedél. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat. Mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora. A Virágos Magyarország verseny helyszíni szemléi már megkezdődtek, idén mintegy 400 település nevezett. Megkezdődött a próbaüzem hétfőn a felújított szolnoki Tiszaligeti élményfürdőben, írja a szoljon.hu. A csaknem 7 éve zárva tartó strand hivatalosan június 19-én nyitja meg a kapuit. Addig előzetes regisztrációval lehet kipróbálni a létesítményt. A fürdőben már használhatók a kül- és beltéri medencék, az öltözők, a játszóterek és a kondipark is. Ugyanakkor néhány szolgáltatás még nem működik teljes körűen. A próbaüzem célja, hogy a látogatók visszajelzései alapján kijavíthassák az esetleges hibákat és hiányosságokat a hivatalos nyitás előtt. A 3,5 hektáros területen 17 medence található. Beszakadt egy csatorna fedél egy férfi alatt Szolnokon, a Tófenék és az Ady Endre út találkozásánál. A szoljon.hu megtudta, a férfi a nyílásba zuhant, de csak kisebb horzsolásokat szenvedett. Az esethez a polgárőrök vonultak ki, akik a helyszínen ellátták a sérültet. A történtekről értesítették a rendőrséget is. Az érintett útszakasz fenntartója a Magyar Közút, ezért a sérültet arra kérték, hogy a hibát a társaságnál is jelezze. A polgárőrség szerint fontos a csatorna fedelek rendszeres ellenőrzése, hogy elkerülhetőek legyenek a hasonló balesetek. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma kezdetben több felé lehet eső, zápor, zivatar, de később nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A legtöbb csapadék nyugaton, északkeleten lehet. Holnap gyengén felhős, szeles idő lesz térségünkben. A nappali maximum hőmérséklet 25, az éjjeli minimum 11-14 fok lehet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ébreszt FM, a legjobb zenék. Két helyen is balesettel indul a csütörtök reggel. Az M5-ösön Budapest felé Ócsa előtt történt az egyik. Ott 4-5 kilométeres a torlódás és 3-4 kilométeres a dugó az M0-áson. Az M1-es felé Sziget-Szent Miklós előtt történt ott a baj. Itt annyival bonyolultabb a dolog, hogy már az 51-es főút is betelt Dunaharasztinál, illetve az M51-es vége is feltorlódott. Jó utat, ha dugó, baleset van. Várom az infót a 0620-55-55-155-re. Egy igazi nyári klubkedvenccel megyünk tovább, Afro Medusa és a Pasilda a legjobb zenék között itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Shania Twaint hallottuk, akinek életéről film készül hamarosan. Mindeközben július 24-én jelenik meg az énekesnő 7. stúdióalbuma, Little Miss Twain című lemez. Közben pedig különleges vendégként csatlakozik Harry Styles-hoz több londoni koncertjén is. Mindjárt 8:30 jó reggelt, a Besten a legfrissebb hírek után a Soul Searcher folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Biztosítják az ivóvizet. Folytatódik a kátyúzási Jászberényben. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Két mobil szivattyú

0: telepítettek a Tiszára Szolnoknál, hogy az alacsony vízállás se okozzon gondot az ivóvízellátásban. A szoljon.hu szerint a folyó vízszintje jelenleg mínusz 297 cm, ami mindössze 4 cm-rel magasabb a valaha mért legalacsonyabb értéknél. A szakemberek ezért egy úszó vízkivételi rendszert helyeztek el a szolnoki vízműnél. A berendezés szükség esetén akkor is biztosítani tudja a vízellátáshoz szükséges víz kitermelését, ha a Tisza tovább apad. A szivattyúkat már tesztelték, megfelelően működnek, de egyelőre nem kellett használni őket. Az intézkedés Szolnok és hét környékbeli település, mintegy 91 ezer lakosának ivóvízellátását védi. Újabb kátyúzási munkák kezdődnek Jászberényben, olvasható a szoljon.hu-n. A város 3,3 millió forintot biztosít több mint 200 úthiba kijavítására. A kátyúk évek óta a lakosság egyik leggyakrabban jelzett problémáját jelentik, mert nehezítik a közlekedést és károkat okozhatnak a járművekben. A városvezetés továbbra is várja a lakosok jelzéseit az úthibákról. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpár útja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A Zalai Szent Péter földekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpár út lett a győztes. Mondta rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
1: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett halad. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat. Éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgálatoknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsak a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
0: Ma kezdetben több felé lehet eső, zápor, zivatar, de később nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A legtöbb csapadék nyugaton, északkeleten lehet. Holnap gyengén felhős, szeles idő lesz térségünkben. A nappali maximum hőmérséklet 25, az éjjeli minimum 11-14 fok lehet.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Felfrissült a levegő, napos felhős idő, enyhe széllel, kicsivel több mint 20 fok fölötti maximummal. Aztán napról napra melegszik újból az idő, hétvégén már megint 22-28 fok között alakul a maximum. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Ezúttal Whitney Houston slágerét indítom. I'm your baby tonight a Besten. Jó reggelt!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Instagram.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Az idei sziget nulladik napja Bródy Jánost ünnepli. Bródy dalok szólnak majd több mint fél száz hazai előadótól, köztük Lábas Vikitől is. Az Enged, hogy szabad legyek című Bródy János szerzemény is szól a Margaret Island-től majd a következő órában, és extra energiát kaphatunk Eric Pritztől is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, mindjárt 9 óra jönnek a friss hírek, aztán a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár, legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
4: A színházban minden történet valakiről szól, de igazán csak akkor teljes, ha te is ott vagy. Szenvedélyek évada a Szigligetiben. Bérlet megújítás június 26-áig a honlapon, applikációban és a jegyirodában. Mi ott leszünk, te ott leszel, ne maradj le. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
5: Reklámot hallottak.
0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
6: Körösi Möcs Fesztivál június 19-én és 20-án a Cifrakertben Sterbinskivel, Minával, Szecseivel, Jaminával, Chris Rudy élő koncerttel és Honey Beast koncerttel. Süsü családi fesztivál kisújszálláson a Városháza téren június 21-én vasárnap 10 órától helikopter szimulátorral, FIFA sátorral, könyvkuckóval, bemutatókkal, kirakodóvásárral, a Lóca együttes gyerekkoncertjével és Bíró Csongor műsorával is. Artiáró összművészeti fesztivál június 26 és 28-a között a Szolnoki Művésztelepen lesznek kiállítások, nyitott műtermek és olvasósarok is, fellép a Rambler és Kanizsa Gina, a Vasárnapi Gyerekek, továbbá fellép még a Lóci Játszik és a Korai Elektrik is többek között. Arany Csillagos táncest ismét a Zöldház előtti téren június 27-én szombaton 18 órától.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
7: Folyamatosan szépül, újul, gyarapodik a világ legkedvesebb gyűjteménye a Maci Múzeumban Rákóczi falván. A kiállítást a Rákóczi falvai születésű Balázs Antal és családja alapozta meg. A gyűjteményben vannak 100 éves, különleges történelmi jelmezes játék és utazó macik is. A medvéken túl babák, játékok, régi bútorok találhatók a tárlaton. A népi mesterségek, iparművészek, virágkötők által különleges ruhákban kelnek életre a macik, az egyéniségükhöz igazítva, de a kiállított darabok között híres emberek mackóit is láthatjuk. Az 1700 darabos maci had és babakocsi gyűjtemény mellett a restaurálásba is betekinthetünk, ahogy a helytörténeti érdekességeket is végigböngészhetjük, és Rákóczi Ferenc korába is betekinthetünk egy külön szobába a múzeumban Rákóczi falván.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
8: Korlátozott üzemmódban működik a jégkermérséklő rendszer, lezárták a szolnoki Tisza híd átvezetését, itt a szolnoki könyvhét. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklőrendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jégvalószínűséggel járó kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
9: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni, de a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
8: Lezárták a gyalogos és kerékpáros átvezetést a Szolnoki Szent István Tisza hídon. A korlátozás a dilatációs szerkezet cseréje miatt vált szükségessé, és várhatóan június 16-án, kedd délután 3 óráig tart. A Magyar Közút közölte a szoljon.hu-val, a munkálatok új szakaszba érkeztek, ezért a kerékpárutat is érinti a kivitelezés. Az autósoknak továbbra is félpályás lezárásra kell számítaniuk. Az új szerkezet beemelése miatt pénteken és szombaton, vagyis június 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják a hidat. A teljes útzár idején a gyalogosok és a kerékpárosok sem használhatják az átkelőt, a tehergépjárműveket pedig az M4-es autóútra terelik. Szombatig zajlik Szolnokon a 97. ünnepi könyvhét program sorozata. A szoljon.hu beszámolója szerint a Verseki Ferenc könyvtár és a Damjanicsi János Múzeum szerzői találkozókkal, könyvbemutatókkal, gyermekprogramokkal és kiállításokkal várja az érdeklődőket. Az esemény keretében egy 1555-ben Lyonban nyomtatott, restaurált kötetet most láthat majd először a nagy közönség. Ma kezdetben több felé lehet eső, zápor, zivatar, de később nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A legtöbb csapadék nyugaton, északkeleten lehet. Holnap gyengén felhős, szeles idő lesz térségünkben. A nappali maximum hőmérséklet 25, az éjjeli minimum 11-14 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: De még előttük egy friss közlekedési info. Pontosabban korábban történt maga a baleset, de még mindig aktuális. 5-6 kilométeres a dugó az M5-ösön Budapest felé Ócsától. Aki szeretne kerülni az Újhartyánnál, hajtson le a pályáról. Jó utat, jó reggelt, 4 perc elmúlt 9. Az órát Lenny Kravitz és a The Chamber indítja. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék Ennio Morricone mesterművével megyünk tovább a Profi című filmzenével, ezúttal a Black Cat-ek átdolgozásában halljuk. Szól a Heartless, és szóljon, aki dugott balesetet lát, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

Best FM-ben a legjobb zenék. Lerobbant valaki az M0-áson, az M1-es felé a Hárosi Duna hídon, emiatt több kilométeres ott a torlódás, és ugyanez a helyzet még mindig az M5-ösön is, ahol korábban Budapest felé Úcse előtt történt baleset. Jó utat, ez már Erik Prydz és a Piano a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

Best FM, a legjobb zenék, este foci VB megnyitó és nyitó meccs. Tulajdonképpen egyébként három megnyitója lesz a világbajnokságnak. A mai Mexikóban Shakirával, aztán lesz egy Kanadában Alanis Morissettel és Los Angelesben is többek között Katy Perryvel. Most viszont Beyoncé jön itt a Besten, Irreplaceable, a legjobb zenék között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mától bő egy hónapon át dübörög a foci VB, na és a ház is a Bieberstől majd a következő órában. Dübörög a lábamtól a föld, dübörög a hangomtól a ház. A 90-es és 2000-es éveket pedig a Staccabu is elhozza majd. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
0: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Nightshift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Barbra Streisand.

0: Blast FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Tisza Virág Fesztivál június 16 és 20-a között Borházak utcájával, kézműves vásárral. Tisza Virág kerékpártúrával lesz foci VB park. A parkmoziban látható majd a Gríz, a Sztárom, a Párom, a Bor Mámor Provence, illetve a Napsütötte Toszkána. Idén a Tisza Virág Fesztiválon látható majd Gerendás Péter, a Rudán Joe Band, lesz Lóci szóló koncert, fellép Péterfi Bori és a Love Band, a Vibe Changers, a Bakos Banda, Bertie Newman, Szirtes Edina Mókus, Ceglédi, a Varga Tibor Trió és Csapó Krisztián, és lesz Real Live, Tina Turner emlékkoncert is többek között. Körösi Möcs Fesztivál június 19-én és 20-án a Cifrakertben Sterbinskivel, Minával, Szecseivel, Jaminával, Chris Rudy élő koncerttel és Honey Beast koncerttel.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
2: Szolnokot korábban a magyar felhőkarcolók városának is illették, mivel az Ady Endre út 16 emeletes épülete mellett két 18 lakott emelettel rendelkező torony is található a Várkonyi téren és a Városmajor úton. No meg persze ott a vasútállomásnál a 24 emeletes. Igazság szerint 22 lakóemelete és egy 23. emelete van az 1975-ben átadott épületnek. A toronyház Magyarország legmagasabb lakóépülete 81 méter magassággal. Ez időtájt a 70-es évek elején már kezdett körvonalazódni az új vasútállomás, és nekiláttak a József Attila lakótelep, valamint a Pelikán szálloda építésének is. Mindez a város 900. születésnapjához kapcsolódott. A torony azóta is az az épület, amelyet a Szolnokra érkező először meglát.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: A klímatudatosság is fontos a Virágos Magyarország versenyen. Megkezdődött a próbaüzem a Tiszaligeti strandon, beszakadt a csatorna fedél. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat. Mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora. A Virágos Magyarország verseny helyszíni szemléi már megkezdődtek, idén mintegy 400 település nevezett. Megkezdődött a próbaüzem hétfőn a felújított szolnoki Tiszaligeti élményfürdőben, írja a szoljon.hu. A csaknem 7 éve zárva tartó strand hivatalosan június 19-én nyitja meg a kapuit. Addig előzetes regisztrációval lehet kipróbálni a létesítményt. A fürdőben már használhatók a kül- és beltéri medencék, az öltözők, a játszóterek és a kondipark is. Ugyanakkor néhány szolgáltatás még nem működik teljes körűen. A próbaüzem célja, hogy a látogatók visszajelzései alapján kijavíthassák az esetleges hibákat és hiányosságokat a hivatalos nyitás előtt. A 3,5 hektáros területen 17 medence található. Beszakadt egy csatorna fedél egy férfi alatt Szolnokon, a Tófenék és az Ady Endre út találkozásánál. A szoljon.hu megtudta, a férfi a nyílásba zuhant, de csak kisebb horzsolásokat szenvedett. Az esethez a polgárőrök vonultak ki, akik a helyszínen ellátták a sérültet. A történtekről értesítették a rendőrséget is. Az érintett útszakasz fenntartója a Magyar Közút, ezért a sérültet arra kérték, hogy a hibát a társaságnál is jelezze. A polgárőrség szerint fontos a csatorna fedelek rendszeres ellenőrzése, hogy elkerülhetőek legyenek a hasonló balesetek. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma kezdetben több felé lehet eső, zápor, zivatar, de később nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A legtöbb csapadék nyugaton, északkeleten lehet. Holnap gyengén felhős, szeles idő lesz térségünkben. A nappali maximum hőmérséklet 25, az éjjeli minimum 11-14 fok lehet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ebben az órában Nelly Furtadótól vagy Will Smith-től zenél a Kings of Leon, itt lesz a Chocolate Puma, a TNT Pink, az óra pedig David Guetta dalával indul. Just a little more love, csak egy kicsivel több szeretet, na és türelem kell a hölgyeknek és a fociért nem rajongó családtagoknak a következő bő egy hónapra. Indul a foci VB, és a délelőtt első órája is. Maxim Levente vagyok. Ez a
0: Best

válik, mert jó. Best FM, a legjobb zenék, három megnyitó és egy félidei show a döntőben. A három megnyitót pedig úgy tessék érteni, hogy az első három meccs mindegyike előtt lesznek sztárfellépők. Rögtön az első a mexikóvárosi Shakirával és a VB hivatalos dalával, a Die Die-jal indul. Kanadában többek között Alanis Morissette és Michael Bublé már biztos fellépő, de ez még csak a kezdet. A FIFA szerint az amerikai és kanadai megnyitó sztárlistája tovább bővülhet. Egyébként Los Angelesben lesz majd a harmadik, ahol például Katy Perry is biztosan feltűnik. A döntő félidejében majd Madonna, Shakira és a dél-koreai fiúbanda a BTS robbantja fel a színpadot a MetLife stadionban. Történelmi félidei show a döntőben, a FIFA újít, a szokatlan, de remélhetőleg mindenkinek tetsző újítások után pedig egy bizarr dal, ez a címe How Bizarre, az OMC folytatja a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók. Az M3-ason Budapest felé terelést bontanak Gyöngyös térségében. Mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad, a torlódás több mint 3 kilométer. M5 a főváros felé vezető oldalon, majdnem ugyanott, ahol korábban Inárcsnál történt egy újabb baleset, és az egy sávra szűkült pályaszakaszon több kilométeres ugyancsak a torlódás. És aszfaltoznak az M0-as M1-es felé vezető oldalán a Hárosi Dunahíd közelében a 14-es kilométernél a gyorsító és a külső sávot lezárták. A munkaterület mögött 4-5 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Kellemesen felfrissült a front után az idő, de hogy mi várható a folytatásban, kiderül a hírek végén, a délelőtt utolsó órájában pedig jön majd a Bon Jovi. És a Super Stereo is. Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Támogatás az önkéntes tűzoltóknak. Drágulhatnak a távol-keletről rendelt kis csomagok. A takarítónő vitte el a karácsonyi kasszát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek, csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: Ha a tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménynél vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak. Olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
1: Idehaza több mint 740 önkéntes tűzoltó egyesület működik. Júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, Shein-ről és más külföldi webáruházakról rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Az adóhatóság szerint ez várhatóan megjelenik majd a fogyasztói árakban is. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme is az, hogy csökkentsék az uniós kereskedők versenyhátrányát. Vádat emeltek egy takarítónő ellen, aki több mint 5 millió forintot lopott el munkahelyéről. A nő egy Dabashoz közeli cégnél dolgozott, ahol azt is megfigyelte, hogy az alkalmazottak hol hagyják az irodakulcsát és hová teszik a napi bevételt. A vád szerint tavaly karácsony előtt bement az irodába, magához vette a pénzt, majd elköltötte. Az ügyben a bíróság dönt majd. Még a szüleivel él a horvát fiatalok csak nem 4/5-e, átlagosan 31,5 éves korukban költöznek el otthonról. A szakértők szerint a háttérben nem a kényelem, hanem a lakhatási nehézségek állnak. Horvátországban a magas lakásárak, a drága albérletek és a bizonytalan munka lehetőségek miatt sokan nem tudják megteremteni az önálló élet feltételeit. Ma egyre több felé kisüt a nap, bár a Dunántúlon és délen maradhatnak felhősebb körzetek. Zápor vagy zivatar már csak elszórtan fordulhat elő, főként északkeleten és a déli határ közelében. A hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Úgy tűnik, holnap sok napsütés várható, legfeljebb néhol fordulhat elő futó zápor. Szombaton és vasárnap is marad a nyárias idő, de elsősorban az északi, illetve délnyugati tájakon helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 27 fok körül alakulhatnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Lesz jó leső nosztalgia Pet Sensmullal, Feel Good, itt lesz a White Town és a Your Woman, énekel Justin Timberlake, zenél a Simply Red, és itt lesz Spiller is, akit ejtsünk inkább Spillernek, hiszen Cristiano Spiller, olasz DJ producer és a brit énekesnő, modell, Sophie Alice Baxter közös dala, a Groove Jet szól már is. 5 perc elmúlt 11, hello, Max Emlevente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hát ha nem is White, de party lesz ma, méghozzá dance party a Night Shiftben. Ha csütörtök, akkor a házigazda White Boy után 7-től DJ Miller hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereit. És három a magyar igazság, úgyhogy jöjjön harmadszor is a fehér szó angolul. White Town, Your Woman. Ez a folytatás a Besten.

0: Best FM-ben a legjobb zenék. 15 kilométeres a torlódás az M5-ösön Budapest felé. Kakucsnál ugyanis egy autó kamionba rohant, teljes pályazárban, mentő helikopter is érkezett a helyszínre. Úgyhogy aki tud, a Dabas Albertirsa csomópontban, vagy még korábban már Örkénynél hajtson le a pályáról. Az M3-ason Budapest felé bontják a terelést Gyöngyös térségében. Mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad. A torlódás ott is nagy. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Best FM.
2: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hol van Rita? Ja, Rita megjött, de hol a szeretet? Where is the love? A Black Eyed Peas slágere indítja a csütörtök délutánt, a dalt pedig már a közben megérkezett Majoros Rita. Jó étvágyat, rádiózzunk együtt holnap, a hét utolsó munkanapján is. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sok munkát adott a vihar a tűzoltóknak, rekord közeli mélypontra apadt a Velencei tó, sok a blitzelő a hazai autópályákon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Országszerte sok munkát adott a tűzoltóknak az éjszakai vihar. Reggelig több mint 170 káresethez riasztották az egységeket. A legtöbb bejelentés kidőlt fák és letört ágak miatt érkezett, jelezte a katasztrófa védelem. Több helyen lakóházakat, kerítéseket és járdákat rongált meg a vihar, máshol utakra dőltek fák. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán. Vészesen csökken a Velencei tó vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a Gárdnál már csak 56 cm-es vízállást mértek, ami mindössze néhány centiméterrel marad el az eddig feljegyzett legalacsonyabb értéktől. A szakemberek szerint az elmúlt hetekben folyamatos volt az apadás. A tó vízszintje május vége óta csak nem 10 cm csökkent. A kiszáradó partszakaszok több helyen már szabad szemmel is jól láthatók. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok. A szolgáltatások látványosan fejlődnek. Egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta a rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
2: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a kisfaludi program keretében. Kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni. Rengeteg strandon aktív turisztikai fejlesztés is zajlott. Akik szeretnének sportolni, azoknak is van lehetőségük. Sportpályák épültek, újultak meg. Természetesen a vízi sportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak. Sok helyen táborokat is szerveznek, ahol a kezdőket megtanítják vízi sportok alapjaira, később már önállóan is tudnak ezekkel élni.
1: Sok a blitzelő a hazai autópályákon. Tavaly több mint 2,4 millió darab pótdíjat szabott ki a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató jogosulatlan úthasználat miatt. A legtöbb bírságot személyautók és kis teherautók kapták. A vezes.hu cikke szerint akadt olyan autós is, aki az idei első negyedében 123 pótdíjat gyűjtött össze, mielőtt kérte volna tartozása maximalizálását. A szabályszegések döntő többségét az autópályák fölé telepített kamerák rögzítették. Ma fokozatosan felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap, csak kevés helyen fordulhat elő zápor vagy zivatar, miközben az északnyugati szél sokfelé erős marad. Délután 20 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken napos gomoly felhős idő érkezik 21-26 fokkal. Úgy tűnik, a hétvégén is sok lesz a napsütés, de időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A legmelegebb órákban 27-28 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egész délután velem Majoros Ritával, szép napot, kellemes délutánt kívánok mindenkinek itt csütörtökön is, csak is a legjobb zenék társaságában. Jön a No Doubt és az It's My Life, de itt lesz a Salt and Pepper is, és a Shrub, a Halott Pénz, a Jamiroquai és az Ace of Base is beugrik, de most a Black Eyed Peas indítja az órát, én pedig szép napot kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

0: odahajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Vesztefem a legjobb zenék. Csodás délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy a következő jó néhány órát velem töltik, és jó hangulatban, akár már egy csütörtök délután gondolunk együtt erősen a hétvégére. Hozok ma is rengeteg információt, érdekességet, naptémáját, mozi ajánlót, de természetesen a legjobb zenék nem maradnak el. Jön mindjárt a Jamiroquai és a Kent Heat, de itt lesz a Halott pénz is, és az Amikor feladnád, Kid Rock és az All Summer Long. Most pedig az egyik kedvenc csajcsapatom érkezik. Ez a Salt Pepa, jön a Suppa Best FM-en, megalapozva a jó hangulatot. Hey!

0: Best FM a legjobb zenék, jó utat az utolévőknek, és figyelem az M1-esen, a Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek, a 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. Az M3-ason Budapest felé terelést bontanak Gyöngyösnél, a 75-ös kilométernél mindkét sávot lezárták, a forgalom pedig a leállósávon halad, a torlódás a 6 kilométert is meghaladta. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van információja az utakról, nagyon-nagyon megköszönöm, hogyha elküldi, vagy felhív vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Berkes Olivier rólad szól, lezárta az órát pár perc, és egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Britney Spears és a Toxic. És zenél majd a Hooligans is.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Baby, come on. Martinez, you ready, girl?

0: Hírek a Best FM-en.
1: Marad a kamacs, top a diák ide legyen. A középszintű szóbelikkel folytatódik az érettségi. Holnap lesz a mozgás éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitelmoratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott. Az év végéig fenntartják a diákhitelei kamatstopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. A kormány emellett benyújtotta az uniós pénzek felszabadításához szükséges korrupcióellenes javaslatcsomagot. Mindemellett felülvizsgálják a Mohácsi Dunahíd projektet, a nemzeti hitvallást pedig levetetik a közintézményekből. Lezárult az emelt szintű szóbeli érettségi időszaka. Az oktatási hivatal adatai szerint országszerte csak nem 75 ezer vizsgázó adott számot tudásáról 71 tantárgyból. Az érettségi most a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyek július 1-ig tartanak több mint 1000 helyszínen. Az eredményeket a vizsgabizottságok a szóbelik lezárása után hirdetik ki. Az esetleges jogorvoslati lehetőségekről az oktatási hivatal honlapján található részletes tájékoztatás. Emberölési kísérlet miatt letartóztattak egy 43 éves férfit Békés vármegyében. A gyanú szerint egy családi vita után szándékosan tért le az útról, miközben élettársa és kiskorú gyermeke is az autóban utazott. A balesetben a nő életveszélyesen megsérült, a gyermek könnyebb sérülésekkel megúszta. Az ügyészség szerint a férfi azzal a céllal okozta a balesetet, hogy magával és családtagjaival is végezzen. Csak nem 90 településen rendezik meg holnap a mozgás éjszakáját. Az ingyenes nyárindító sportfesztiválról Antal Ferenc, a Szabadidő Sport Esemény Szervezők Országos Szövetségének elnöke beszélt rádiónknak.
2: Több mint 80 helyszínen kerül már idén megrendezésre ez a nyárindító sportfesztivál. 6 romániai magyar ajkú településen is, és az országban is számtalan helyen nagyon jó kis péntek esti program, ahol lehet találkozni barátokkal, ismerősökkel, úgyhogy ezért is gondolom nagyon fontosnak ezt a mozgás éjszakája programot. Az országban egyszerre egy időpontban lehet mozogni.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma már barátságosabb arcát mutatja az időjárás, a felhők mögül egyre több helyen előbújik a nap, és csak néhol alakulhat ki zápor vagy zivatar. A csúcshőmérséklet többnyire 20 és 26 fok között várható. Az előrejelzések szerint holnap kellemes nyári idő jön sok napsütéssel és élénk északi széllel. Úgy tűnik, szombaton és vasárnap is folytatódik a meleg idő, de időnként gomoly felhők zavarhatják a napsütést, és helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. A csúcsértékek 27 és 28 fok körül várhatók délutánonként.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, kellemes napot így egy óra után, és lassan 5 perccel én Majoros Rita vagyok. Hozom a nap kérdését is, hamarosan felteszem, de előtte zenél majd a Take That és a Relight My Fire. Luluval érkeznek a srácok, de jön majd Christina Milian és Sasha, most pedig Britney Spears a Toxic-kal indítja ezt az órát. Csodás napot, szép csütörtököt!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A nap kérdését már meg is hoztam. Hogyha most azonnal megkaphatnánk valamit, ami rendkívül boldoggá tenne minket, akkor ki mit választaná? Egyetlen egy dolgot lehet választani. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Mi az az egy dolog, aminek most nagyon-nagyon örülnénk így hirtelen, és csak pár percünk van ezt kitalálni, úgyhogy ez a nehezítés. Ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. És ha valaki mondjuk Linkin Parkra vágyna, mert az lenne a kívánsága, eddig kellett várni, mindjárt jön az Indie End, előtte a Take That és a Relight My Fire, itt a Best FM-en. Én ezt kívántam.

0: Best FM a legjobb zené. Kaptam a József körútról egy infót, hogy a Corvin negyednél a baleset történt, úgyhogy ott kell egy kisebb dugóra számítani, ha Budapesten autózik valaki. Az M3-as autópályán pedig terelést bontanak Gyöngyösnél Budapest felé. A 75-ös kilométernél mindkét sávot le is zárták, a forgalom a leállósávon halad, a torlódás pedig már az 5 kilométert is meghaladta. Az M5-ösön Budapest felé Újhartyánál pedig baleset történt, a 40-es kilométernél megszűnt a korlátozás, de még a torlódás csak éppen feloszló van, legalább 5 kilométert kell még araszolni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek infója van, megköszönöm, hogyha felhív vele vagy elküldi. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Gabriel Dreams dala után egy igazi 2000-es évekbeli nyári klubsláger érkezik. Ez nem más, mint a Dangerous, amit egyébként nagyon sokan Akon dalának tartanak. Viszont Akon csak vendégszereplő ebben a dalban. Ez eredetileg Cardinal Official dala. Bár ez a lényeget nem változtat. Egy igazi, ilyen flörtölős dal, ami a táncparketre szólít mindenkit. Ha viszont most valaki munkában hallgatja, azzal sincsen semmi probléma. Az asztal alatt nyugodtan járhat a lába. By Alex folytatja utána a sort. Itt lesz a By Alex és a Slep és a Széllel szemben. Hát töltsük együtt a délutánt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc múlva délután 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig megyünk tovább együtt. Jöhet a délutáni kávé, bár bevallom őszintén én az ebéd utánit már megittam, de ha valaki még nem nyúlt a délutáni fekete kávéhoz, akkor cserébe Inikám azért érkezik, mert hogy ő aztán garantáltan csinálja a hangulatot, a jó hangulatot természetesen, és felrez minket akár kávé helyett is. Szóval jön a Here Comes the Hot Stepper. És itt lesz majd a kelemen kabátban, és ekkü közös dala is, igazi nyári sláger. Maradjatok, gyerekek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Klímára kapnak plusz forrást a kórházak, drágulhatnak a távol-keletről rendelt kis csomagok, a második legmelegebb május volt az idei. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Évek óta jelentősen alulfinanszírozták a kórházak fenntartását és műszaki fejlesztéseit. Erről a miniszterelnök beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság vezetője szerint rendszeresen több 10 milliárd forint hiányzott a szervezet költségvetéséből, ezért számos fejlesztés, köztük a klímaberendezések korszerűsítése is elmaradt. A kabinet ezért 3,6 milliárd forintot csoportosít át a kórházi hűtési rendszerek felújítására és középtávú fejlesztési terv elkészítését is kérte az egészségügyi tárcától. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő heti uniós csúcson először képviseli Magyarországot kormányfőként, miközben tovább folynak az egyeztetések egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítéséről. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek, csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta a rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Idehaza több mint 740 önkéntes tűzoltó egyesület működik. Júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, Shinről és más külföldi webáruházakról rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Az adóhatóság szerint ez várhatóan megjelenik majd a fogyasztói árakban is. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme is az, hogy csökkentsék az uniós kereskedők versenyhátrányát. A második legmelegebb május élt át a világ a mérések kezdete óta. A globális átlag hőmérséklet több mint másfél fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet. Európában rekordokat döntő hullámok, más térségekben áradások és súlyos aszályok jelezték a szélsőséges időjárás erősödését. Szakértők szerint a kialakuló El Niño jelenség a következő hónapokban tovább fokozhatja a globális felmelegedés hatásait. Ma egyre több felé kisüt a nap, bár a Dunántúlon és délen maradhatnak felhősebb körzetek. Zápor vagy zivatar már csak elszórtan fordulhat elő, főként északkeleten és a déli határ közelében. A hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Úgy tűnik, holnap sok napsütés várható, legfeljebb néhol fordulhat elő futó zápor. Szombaton és vasárnap is marad a nyárias idő, de elsősorban az északi, illetve délnyugati tájakon helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 27 fok körül alakulhatnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra is elmúlt már 3 perccel, robog tovább, ha Best FM-en a legjobb hangulat. 90-es, 2000-es évek csupa nagy kedvenc, hát ebben az órában sem hazudtoljuk meg magunkat. Inikámozi, Here Comes the Hot Stepper, vagy Backstreet Boys, Get Down, vagy éppen For the Cause, Ain't No Sunshine, és a pár név, pár dal a legjobbak közül. Most a Freemasons indítja az órát.
0: Best

0: sport.
1: West FM a legjobb zenék, hogyha most azonnal megkapadnak valamit, ami rendkívül boldoggá tenne bennünket, akkor ki mit választana? A Zoli például egy Lotto 5-ös, nem a luxus miatt, hanem hogy a családommal soha többé ne kelljen aggódnunk a pénz miatt. Jogos. Anita egy nagyon-nagyon aranyosat írt, azt írja, egyszerűen csak egy pozitív terhességi tesztet, évek óta erre várok. Anita, nagyon-nagyon drukkolok nektek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide a folytatásban is az üzenet. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk. Várom a válaszokat. Én pedig a folytatásban is isteni zenéket hozok. Jön a For the Cause és az Innocent Shine, aztán a csodás Fábia, Júli és Zuhekör dala, Like a Child, a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek, és jó utat a már hazafelé tartóknak, vagy szimplán úton levőknek. Az M1-es autópályán a Grébics pihenő helynél betonelemeket telepítenek a 72-es kilométernél. Mindkét oldalon csak egy sáv járható, úgyhogy Budapest felé már legalább 5 kilométert is meghaladta a torlódás. Hegyeshalom felé szakaszos torlódás van, ezt írták a hallgatók, de azért kell a türelem. Aztán amire még figyelni kell, hogy baleset történt az M3-ason, Budapest felé 60-nál az 52-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni, mert hogy folyik a helyszínelés, és legalább 3 kilométeres a torlódás. 0620-5555-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM. Soul Sisters, let me hear ya.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Akció a Husqvarna szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
3: A színházban minden történet valakiről szól, de igazán csak akkor teljes, ha te is ott vagy. Szenvedélyek évada a Szigligetiben. Bérletmegújítás június 26-áig a honlapon, applikációban és a jegyirodában. Mi ott leszünk. Te ott leszel? Ne maradj le! Szigligeti.com.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
4: Korlátozott üzemmódban működik a jégkermérséklő rendszer. Megkezdődött a próbaüzem a Tiszaligeti strandon. Itt a szolnoki könyvhét. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat. Mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
5: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajtaválasztás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöld felület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet, illetve olyan növények alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
4: A Virágos Magyarország verseny helyszíni szemléi már megkezdődtek, idén mintegy 400 település nevezett. Megkezdődött a próbaüzem hétfőn a felújított szolnoki Tiszaligeti élményfürdőben, írja a szoljon.hu. A csaknem 7 éve zárva tartó strand hivatalosan június 19-én nyitja meg a kapuit. Addig előzetes regisztrációval lehet kipróbálni a létesítményt. A fürdőben már használhatók a kül- és beltéri medencék, az öltözők, a játszóterek és a kondipark is. Ugyanakkor néhány szolgáltatás még nem működik teljes körűen. A próbaüzem célja, hogy a látogatók visszajelzései alapján kijavíthassák az esetleges hibákat és hiányosságokat a hivatalos nyitás előtt. A 3,5 hektáros területen 17 medence található. Beszakadt egy csatorna fedél egy férfi alatt Szolnokon, a Tófenék és az Ady Endre út találkozásánál. A szoljon.hu megtudta, a férfi a nyílásba zuhant, de csak kisebb horzsolásokat szenvedett. Az esethez a polgárőrök vonultak ki, akik a helyszínen ellátták a sérültet. A történtekről értesítették a rendőrséget is. Az érintett útszakasz fenntartója a Magyar Közút, ezért a sérültet arra kérték, hogy a hibát a társaságnál is jelezze. A polgárőrség szerint fontos a csatorna fedelek rendszeres ellenőrzése, hogy elkerülhetőek legyenek a hasonló balesetek. Két mobil szivattyút telepítettek a Tiszára Szolnoknál, hogy az alacsony vízállás se okozzon gondot az ivóvízellátásban. A szoljon.hu szerint a folyó vízszintje jelenleg -297 cm, ami mindössze 4 cm-rel magasabb a valaha mért legalacsonyabb értéknél. A szakemberek ezért egy úszó vízkivételi rendszert helyeztek el a szolnoki vízműnél. A berendezés szükség esetén akkor is biztosítani tudja a vízellátáshoz szükséges víz kitermelését, ha a Tisza tovább apad. A szivattyúkat már tesztelték, megfelelően működnek, de egyelőre nem kellett használni őket. Az intézkedés Szolnok és 7 környékbeli település mintegy 91 000 lakosának ivóvízellátását védi. Újabb kátyúzási munkák kezdődnek Jászberényben, olvasható a szoljon.hu-n. A város 3,3 millió forintot biztosít több mint 200 úthiba kijavítására. A kátyúk évek óta a lakosság egyik leggyakrabban jelzett problémáját jelentik, mert nehezítik a közlekedést és károkat okozhatnak a járművekben. A városvezetés továbbra is várja a lakosok jelzéseit az úthibákról. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A Zalai Szent Péter földekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
6: A két, ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat. Éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgálatoknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
4: Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jég valószínűséggel járó kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
7: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni, de a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
4: Lezárták a gyalogos és kerékpáros átvezetést a Szolnoki Szent István Tisza hídon. A korlátozás a dilatációs szerkezet cseréje miatt vált szükségessé, és várhatóan június 16-án, kedd délután 3 óráig tart. A Magyar Közút közölte a szoljon.hu-val, a munkálatok új szakaszba érkeztek, ezért a kerékpárutat is érinti a kivitelezés. Az autósoknak továbbra is félpályás lezárásra kell számítaniuk. Az új szerkezet beemelése miatt pénteken és szombaton, vagyis június 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják a hidat. A teljes útzár idején a gyalogosok és a kerékpárosok sem használhatják az átkelőt, a tehergépjárműveket pedig az M4-es autóútra terelik. Szombatig zajlik Szolnokon a 97. ünnepi könyvhét program sorozata. A szoljon.hu beszámolója szerint a Verseki Ferenc könyvtár és a Damjanics János Múzeum szerzői találkozókkal, könyvbemutatókkal, gyermekprogramokkal és kiállításokkal várja az érdeklődőket. Az esemény keretében egy 1555-ben Lyonban nyomtatott, restaurált kötetet most láthat majd először a nagy közönség. A programok között szerepel Spiró György közönség találkozója, valamint a Szolnoki utcák és emberek című helytörténeti kötet bemutatója is. A rendezvénysorozathoz a Damjanics János Múzeum is csatlakozott, ahol a látogatók tárlatvezetéseken, régészeti előadásokon, restaurátor műhely látogatásokon és történelmi sétákon is részt vehetnek. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek ellátásában. Ma kezdetben több felé lehet eső, zápor, zivatar, de később nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A legtöbb csapadék nyugaton, északkeleten lehet. Holnap gyengén felhős, szeles idő lesz térségünkben. A nappali maximum hőmérséklet 25, az éjjeli minimum 11-14 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: És még hangban, még mindig lájtosan a stúdióban Fodor Attila üdvözlet. Már is nekilátunk ennek a csütörtöknek a hősökkel, Jerry Halliwell-lel, Ákossal, Will Smith-szel és Karamellel. Az óra elején viszont a Magyarországon klippet forgató Sarah Connor jön. Nem ezt a klippet forgatták, Let's Get Back to Bad Boy.
2: 102.4 Best

be. 102.4 Best FM a legjobb zenék. A holnapi napon napos felhős idő várható erős széllel. Zápor, zivatar is lehet. 25 fokig melegszik a levegő. Szombaton több eséllyel lehetnek záporok, zivatarok, és még mindig erős lesz majd, olykor élénk lökésekkel társul a szél, 26 fok körül várhatóak a maximumok. Vasárnap a nap első felében lehet még zápor, zivatar a térségben, délután viszont már jobbára napsütéses idő várható 26 fokkal, és ahogy említettem, a jövő héten visszatérhet a kánikula, szerdától újra 30 fok feletti maximumok lehetnek majd a térségben. És nem csak Tisza Virág Fesztivál lesz a jövő héten, hanem ma kezdődik a futballvilágbajnokság. Este 9-kor játsszák majd a nyitó mérkőzést. Mi pedig játsszuk továbbra is a legjobb zenéket, szombatesti hangulatba kerülünk ezúttal Wakefield-el Saturday Night.

programajánlatokkal folytatom ezúttal a 102.4 Best FM-en. Nyárköszöntő sokadalom Tiszaföldváron a főtéren szombaton 11-től lesz mesés kvíz kaland, gyereksátor, színpadi műsorok, bemutatók. Fél 12-től látható az Operenciás Együttes gyerekkoncertje, este 8-tól pedig fellép az AK-26. A Hiperkarma frontemberének Bécesi Robertnek szerzői estje szombaton 19 órától látható Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tiszaligetben és a Kossuth téren, fesztivál hangulattal, sok játékkal, sportokkal szombaton 18 órától. Múzeumok éjszakája és veterán jármű találkozó Martfűn már most szombaton 10-től, kiállításokkal, időutazó játékkal, közösségi futással, 15 órától felvonulással, 16 órától pedig Retro Kings koncerttel. A Kávés Szünet zenekar koncertje Rákóczi falván a Szabadság téren látható majd vasárnap este 8-tól. Ceglédi Laska Fesztivál ezen a héten szombaton és vasárnap, szombaton déltől Tom Peti gyerekkoncert is lesz, délután majd fellép az Oti Akusztik, este 8:30-tól Bob on the Bass, majd 22:45-től látható az Orange Crush, az R.E.M. Tribute zenekar. A nagy színpadon pedig majd 17:30-tól látható az Éber Kóma, 19:30-tól Filó, 21:30-től pedig Horváth Tamás. Vasárnap az erdei színpadon lesz majd Buborék Show, majd Kalap Jakab gyerekkoncert. A kis színpadon 17:15-től Szaxisok és a Fúzió Gospel fellépése, 19:45-től a Hernádi Band látható majd. A nagy színpadon vasárnap 18:30-tól fellép Bongor, majd Bája Lex és a Slep koncertje tekinthető meg. Jövő héten, június 16 és 20-a között Tiszavirág Fesztivál, Borházak utcájával, kézműves vásárral, Tiszavirág kerékpártúrával, foci VB parkkal és mozival a Versegi Parkban, ahol többek között majd látható a Gríz, a Sztárom a Párom, a Bormámor Provence és a Napsütötte Toszkána is. Fellép majd Gerendás Péter, a Rudán Joe Band, lesz Lóci szóló koncert, fellép majd Péterfi Bori és a Love Band, a Vibe Changers, Lengyel Johannával, Lil Frakkal, látható majd a Bakos Banda, a Mandala Marra, Szirtes Erika Mókus és többek között a Varga Tibor trió Csapó Krisztiánnal. A fesztivál parkmoziában tehát egész jó kis filmek lesznek, például a Grease és a Mamma Mia, és talán ebbe a sorba még a Dirty Dancing is beletartozhatna. A második részből hozom most Product és Santana dalát a 102.4 Best FM-en. Itt a Dirty Dancing.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Szolnoknál a 4-esen a Szent István Tisza hídnál félpályás lezárás van. A torlódások csökkentése miatt ideiglenesen megnyitották a forgalom előtt a Kossuth teret az autósok számára, és a Tisza Virág Fesztivállal kapcsolatban is lesznek korlátozások a belvárosban. Lezárták a tiszai hajósok terét egészen június 22-ig. A környező utcákban is egyébként megváltozott a forgalmi rend, nem megszokásból közlekedjenek ezen a területen sem. Mondok még néhány fontosabb információt most. A 4-esen, Vecsésen, a 20-as kilométernél kell korlátozásra számítani, a 47-es kilométernél Pilisnél közműépítési munkálatokat végeznek. A 181-es kilométernél Püspökladánynál ugyancsak közműépítési munkálat miatt van korlátozás. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Öcsödnél a 46-27-esen aszfaltoznak még a napokban. Útszűkület van Nagykörösön a Kossuth-Lajos úton a 46-01-esen. Cegléden a Budai úton kell útszűkületre számítani. Meg most egy adag nyári záporra. Rúzsa Magdi dala szól.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 Vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: 102.4 Best FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Korlátozott üzemmódban működik a jégkármérséklő rendszer. Megkezdődött a próbaüzem a Tiszaligeti strandon. Itt a szolnoki könyvhét. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat. Mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
3: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöld felület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben, életben tartható a növényzet, illetve olyan növények alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
2: A Virágos Magyarország verseny helyszíni szemléi már megkezdődtek, idén mintegy 400 település nevezett. Megkezdődött a próbaüzem hétfőn a felújított szolnoki Tiszaligeti élményfürdőben, írja a szoljon.hu. A csaknem 7 éve zárva tartó strand hivatalosan június 19-én nyitja meg a kapuit. Addig előzetes regisztrációval lehet kipróbálni a létesítményt. A fürdőben már használhatók a kül- és beltéri medencék, az öltözők, a játszóterek és a kondipark is. Ugyanakkor néhány szolgáltatás még nem működik teljes körűen. A próbaüzem célja, hogy a látogatók visszajelzései alapján kijavíthassák az esetleges hibákat és hiányosságokat a hivatalos nyitás előtt. A 3,5 hektáros területen 17 medence található. Beszakadt egy csatorna fedél egy férfi alatt Szolnokon, a Tófenék és az Ady Endre út találkozásánál. A szoljon.hu megtudta, a férfi a nyílásba zuhant, de csak kisebb horzsolásokat szenvedett. Az esethez a polgárőrök vonultak ki, akik a helyszínen ellátták a sérültet. A történtekről értesítették a rendőrséget is. Az érintett útszakasz fenntartója a Magyar Közút, ezért a sérültet arra kérték, hogy a hibát a társaságnál is jelezze. A polgárőrség szerint fontos a csatornafedelek rendszeres ellenőrzése, hogy elkerülhetőek legyenek a hasonló balesetek. Két mobil szivattyút telepítettek a Tiszára Szolnoknál, hogy az alacsony vízállás se okozzon gondot az ivóvízellátásban. A szoljon.hu szerint a folyó vízszintje jelenleg mínusz 297 cm, ami mindössze 4 cm-rel magasabb a valaha mért legalacsonyabb értéknél. A szakemberek ezért egy úszó vízkivételi rendszert helyeztek el a szolnoki vízműnél. A berendezés szükség esetén akkor is biztosítani tudja a vízellátáshoz szükséges víz kitermelését, ha a Tisza tovább apad. A szivattyúkat már tesztelték, megfelelően működnek, de egyelőre nem kellett használni őket. Az intézkedés Szolnok és 7 környékbeli település, mintegy 91 ezer lakosának ivóvízellátását védi. Újabb kátyúzási munkák kezdődnek Jászberényben, olvasható a szoljon.hu-n. A város 3,3 millió forintot biztosít több mint 200 úthiba kijavítására. A kátyúk évek óta a lakosság egyik leggyakrabban jelzett problémáját jelentik, mert nehezítik a közlekedést és károkat okozhatnak a járművekben. A városvezetés továbbra is várja a lakosok jelzéseit az úthibákról. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A Zalai Szent Péter földekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
4: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerverleállás, nem volt szavazatokat. Éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalannak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az évkerékpárútja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgálatoknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
2: Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklőrendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jégvalószínűséggel járó kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
5: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni, a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
2: Lezárták a gyalogos és kerékpáros átvezetést a szolnoki Szent István Tisza hídon. A korlátozás a dilatációs szerkezet cseréje miatt vált szükségessé, és várhatóan június 16-án, kedd délután 3 óráig tart. A Magyar Közút közölte a szoljon.hu-val, a munkálatok új szakaszba érkeztek, ezért a kerékpárutat is érinti a kivitelezés. Az autósoknak továbbra is félpályás lezárásra kell számítaniuk. Az új szerkezet beemelése miatt pénteken és szombaton, vagyis június 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják a hidat. A teljes útzár idején a gyalogosok és a kerékpárosok sem használhatják az átkelőt, a tehergépjárműveket pedig az M4-es autóútra terelik. Szombatig zajlik Szolnokon a 97. ünnepi könyvhét program sorozata. A szoljon.hu beszámolója szerint a Verseki Ferenc könyvtár és a Damjanics János Múzeum szerzői találkozókkal, könyvbemutatókkal, gyermekprogramokkal és kiállításokkal várja az érdeklődőket. Az esemény keretében egy 1555-ben Lyonban nyomtatott, restaurált kötetet most láthat majd először a nagy közönség. A programok között szerepel Spiró György közönség találkozója, valamint a Szolnoki utcák és emberek című helytörténeti kötet bemutatója is. A rendezvénysorozathoz a Damjanics János Múzeum is csatlakozott, ahol a látogatók tárlatvezetéseken, régészeti előadásokon, restaurátor műhely látogatásokon és történelmi sétákon is részt vehetnek. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek ellátásában. Ma kezdetben több felé lehet eső, zápor, zivatar, de később nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A legtöbb csapadék nyugaton, északkeleten lehet. Holnap gyengén felhős, szeles idő lesz térségünkben. A nappali maximum hőmérséklet 25, az éjjeli minimum 11-14 fok lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Én továbbra is a hangomat keresem, a stúdióban Fodor Attila viszont megtaláltam a legjobb zenék listáját, úgyhogy jön is Lotfi Begi, Gáspár Lacival, Madonna és Justin Timberlake, a Volmár, Michael és Janet Jackson, Subbase Monster, és most Luke Combs feldolgozása, amerikai listavezető volt nemrégiben a Fast Car.
1: 102.4 Best FM.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű.
1: A Tisza Virág Fesztiválra visszatérhet a Kádikula a térségbe. 102.4 Best FM a legjobb zenék. A holnapi napon napos felhős idő várható erős széllel. Zápor, zivatar is lehet. 25 fokig melegszik a levegő. Szombaton több eséllyel lehetnek záporok, zivatarok, és még mindig erős lesz majd, olykor élénk lökésekkel társul a szél, 26 fok körül várhatóak a maximumok. Vasárnap a nap első felében lehet még zápor, zivatar a térségben, délután viszont már jobbára napsütéses idő várható 26 fokkal, és ahogy említettem, a jövő héten visszatérhet a kánikula, szerdától újra 30 fok feletti maximumok lehetnek majd a térségben. 1982-ben ezen a napon mutatták be Steven Spielberg által rendezett E.T.-t, a Földön kívülit. Ezen a napon született Richard Strauss, német zeneszerző, Jim Wilder színész, illetve Jackie Stewart, háromszoros Forma 1-es világbajnok is. De ma van a születésnapja Hugh Laurie-nak, vagyis Dr. House-nak, ekkor született Jean Alesi, francia, korábban Forma 1-es autóversenyző és Super Levente jégkorongozó is. Az ezredfordulón volt ez a dal, kedvenc, Madison Avenue, Don't Call Me Baby.

0: programajánlatokkal folytatom ezúttal a 102.4 Best FM-en. Nyárköszöntő sokadalom Tiszaföldváron a főtéren szombaton 11-től lesz mesés kvíz kaland, gyereksátor, színpadi műsorok, bemutatók. Fél 12-től látható az Operenciás Együttes gyerekkoncertje, este 8-tól pedig fellép az AK-26. A Hiperkarma frontemberének Bécesi Robertnek szerzői estje szombaton 19 órától látható Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tiszaligetben és a Kossuth téren fesztivál hangulattal, sok játékkal, sportokkal szombaton 18 órától. Múzeumok éjszakája és veterán jármű találkozó Martfűn már most szombaton 10-től, kiállításokkal, időutazó játékkal, közösségi futással, 15 órától felvonulással, 16 órától pedig Retro Kings koncerttel. A Kávé Szünet zenekar koncertje Rákóczi falván a Szabadság téren látható majd vasárnap este 8-tól. Ceglédi Laska Fesztivál ezen a héten szombaton és vasárnap, szombaton déltől Tom Peti gyerekkoncert is lesz, délután majd fellép az Oti Akusztik, este 8:30-tól Bob on the Bass, majd 22:45-től látható az Orange Crush, az R.E.M. Tribute zenekar. A nagy színpadon pedig majd 17:30-tól látható az Éber Kóma, 19:30-tól Filó, 21:30-tól pedig Horváth Tamás. Vasárnap az erdélyi színpadon lesz majd Buborék Show, majd Kalap Jakab gyerekkoncert. A kis színpadon 17:15-től Szaxisok és a Fúzió Gospel fellépése, 19:45-től a Hernádi Band látható majd. A nagy színpadon vasárnap 18:30-tól fellép Bongor, majd Bájalex és a Slep koncertje tekinthető meg. Jövő héten, június 16 és 20-a között Tiszavirág Fesztivál, Borházak utcájával, kézműves vásárral, Tiszavirág kerékpártúrával, foci VB parkkal és mozival a Versegi Parkban, ahol többek között majd látható a Gríz, a Sztárom, a Párom, a Bormámor, Provence és a Napsütötte Toszkána is. Fellép majd Gerendás Péter, a Rudán Joe Band, lesz Lóci szóló koncert, fellép majd Péterfi Bori és a Love Band, a Vibe Changers, Lengyel Johannával, Lil Frakkal, látható majd a Bakos Banda, a Mandala Marra, Szirtes Erika Mókus és többek között a Varga Tibor trió Csapó Krisztiánnal. Kellemes kikapcsolódást a programokhoz, Koszi Jankával folytatom, hol voltál a legjobb zenék között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Szolnoknál a 4-esen a Szent István Tisza hídnál félpályást lezárás van. A torlódások csökkentése miatt idéglenesen megnyitották a forgalom előtt a Kossuth teret az autósok számára, és a Tisza Virág Fesztivállal kapcsolatban is lesznek korlátozások a belvárosban. Lezárták a tiszai hajósok terét egészen június 22-ig. A környező utcákban is egyébként megváltozott a forgalmi rend, nem megszokásból közlekedjenek ezen a területen sem. Mondok még néhány fontosabb információt most. A 4-esen, Vecsésen, a 20-as kilométernél kell korlátozásra számítani, a 47-es kilométernél Pilisnél közműépítési munkálatokat végeznek. A 181-es kilométernél Püspökladánynál ugyancsak közműépítési munkálat miatt van korlátozás. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Öcsödnél a 46-27-esen aszfaltoznak még a napokban. Útszűkület van Nagykörösön a Kossuth-Lajos úton a 46-01-esen. Cegléden a Budai úton kell útszűkületre számítani. Leona Louise folytatja, ma délután a Bleeding Love-ot játsszuk ezúttal a legjobb zenék között.

0: A 90-es és 2000-es évek felkepetlen slágerei.
1: 102.4 Best FM.
0: Best FM.
1: 12 éve jobb zenék
0: számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515 515. Husqvarna, a profik választása.
3: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár, legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvezőbb áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
4: A színházban minden történet valakiről szól, de igazán csak akkor teljes, ha te is ott vagy. Szenvedélyek évada a Szigligetiben. Bérlet meg újítás június 26-áig a honlapon, applikációban és a jegyirodában. Mi ott leszünk. Te ott leszel? Ne maradj le! Szigligeti.com.
1: Reklámot hallottak.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
5: Korlátozott üzemmódban működik a jégkermérséklő rendszer. Megkezdődött a próbaüzem a Tiszaligeti strandon. Itt a Szolnoki Könyvhét. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat. Mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
6: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajtaválasztás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöld felület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben, életben tartható a növényzet, illetve olyan növények alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
5: A Virágos Magyarország verseny helyszíni szemléi már megkezdődtek, idén mintegy 400 település nevezett. Megkezdődött a próbaüzem hétfőn a felújított szolnoki Tiszaligeti élményfürdőben, írja a szoljon.hu. A csaknem 7 éve zárva tartó strand hivatalosan június 19-én nyitja meg a kapuit. Addig előzetes regisztrációval lehet kipróbálni a létesítményt. A fürdőben már használhatók a kül- és beltéri medencék, az öltözők, a játszóterek és a kondipark is. Ugyanakkor néhány szolgáltatás még nem működik teljes körűen. A próbaüzem célja, hogy a látogatók visszajelzései alapján kijavíthassák az esetleges hibákat és hiányosságokat a hivatalos nyitás előtt. A 3,5 hektáros területen 17 medence található. Beszakadt egy csatorna fedél egy férfi alatt Szolnokon, a Tófenék és az Ady Endre út találkozásánál. A szoljon.hu megtudta, a férfi a nyílásba zuhant, de csak kisebb horzsolásokat szenvedett. Az esethez a polgárőrök vonultak ki, akik a helyszínen ellátták a sérültet. A történtekről értesítették a rendőrséget is. Az érintett útszakasz fenntartója a Magyar Közút, ezért a sérültet arra kérték, hogy a hibát a társaságnál is jelezze. A polgárőrség szerint fontos a csatorna fedelek rendszeres ellenőrzése, hogy elkerülhetőek legyenek a hasonló balesetek. Két mobil szivattyút telepítettek a Tiszára Szolnoknál, hogy az alacsony vízállás se okozzon gondot az ivóvízellátásban. A szoljon.hu szerint a folyó vízszintje jelenleg mínusz 297 cm, ami mindössze 4 cm-rel magasabb a valaha mért legalacsonyabb értéknél. A szakemberek ezért egy úszóvíz kivételi rendszert helyeztek el a szolnoki vízműnél. A berendezés szükség esetén akkor is biztosítani tudja a vízellátáshoz szükséges víz kitermelését, ha a Tisza tovább apad. A szivattyúkat már tesztelték, megfelelően működnek, de egyelőre nem kellett használni őket. Az intézkedés Szolnok és hét környékbeli település mintegy 91 ezer lakosának ivóvízellátását védi. Újabb kátyúzási munkák kezdődnek Jászberényben, olvasható a szoljon.hu-n. A város 3,3 millió forintot biztosít több mint 200 úthiba kijavítására. A kátyúk évek óta a lakosság egyik leggyakrabban jelzett problémáját jelentik, mert nehezítik a közlekedést és károkat okozhatnak a járművekben. A városvezetés továbbra is várja a lakosok jelzéseit az úthibákról. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A Zalai Szentpéter földekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes. Mondta rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
7: A két, ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerverleállás, nem volt szavazatokat. Éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgálatoknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
5: Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklőrendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jég valószínűséggel járó kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
8: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni, de a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
5: Lezárták a gyalogos és kerékpáros átvezetést a Szolnoki Szent István Tisza hídon. A korlátozás a dilatációs szerkezet cseréje miatt vált szükségessé, és várhatóan június 16-án, kedd délután 3 óráig tart. A Magyar Közút közölte a szoljon.hu-val, a munkálatok új szakaszba érkeztek, ezért a kerékpárutat is érinti a kivitelezés. Az autósoknak továbbra is félpályás lezárásra kell számítaniuk. Az új szerkezet beemelése miatt pénteken és szombaton, vagyis június 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják a hidat. A teljes útzár idején a gyalogosok és a kerékpárosok sem használhatják az átkelőt, a tehergépjárműveket pedig az M4-es autóútra terelik. Szombatig zajlik Szolnokon a 97. ünnepi könyvhét program sorozata. A szoljon.hu beszámolója szerint a Verseki Ferenc könyvtár és a Damjanics János Múzeum szerzői találkozókkal, könyvbemutatókkal, gyermekprogramokkal és kiállításokkal várja az érdeklődőket. Az esemény keretében egy 1555-ben Lyonban nyomtatott, restaurált kötetet most láthat majd először a nagy közönség. A programok között szerepel Spiró György közönség találkozója, valamint a Szolnoki utcák és emberek című helytörténeti kötet bemutatója is. A rendezvénysorozathoz a Damjanics János Múzeum is csatlakozott, ahol a látogatók tárlatvezetéseken, régészeti előadásokon, restaurátor műhely látogatásokon és történelmi sétákon is részt vehetnek. idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek ellátásában. Ma kezdetben több felé lehet eső, zápor, zivatar, de később nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A legtöbb csapadék nyugaton, északkeleten lehet. Holnap gyengén felhős, szeles idő lesz térségünkben. A nappali maximum hőmérséklet 25, az éjjeli minimum 11-14 fok lehet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: És még ebben az órában a stúdióban Fodor Attila, hogy aztán érkezzen majd a Night Shift csapata. Meg érkezik nem sokára a Random Trip, a Super 6-osban itt lesz Rihanna, a Halott Pénz, Coolio, Nagy Ricsi, meg most Jennifer Lopez, aki egyébként fantasztikus formában van még most is. Love Don't Cost a Thing.
2: 102.4 Best FM.

0: a világ ellen.
1: A Tiszavirág Fesztiválra visszatérhet a Kánikula a térségbe. 102.4 Best FM a legjobb zenék. A holnapi napon napos felhős idő várható erős széllel. Zápor zivatar is lehet. 25 fokig melegszik a levegő. Szombaton több eséllyel lehetnek záporok, zivatarok, és még mindig erős lesz majd, olykor élénk lökésekkel társul a szél, 26 fok körül várhatóak a maximumok. Vasárnap a nap első felében lehet még záporzivatar a térségben, délután viszont már jobbára napsütéses idő várható 26 fokkal, és ahogy említettem, a jövő héten visszatérhet a kánikula, szerdától újra 30 fok feletti maximumok lehetnek majd a térségben. 2000-ben ezekben a napokban Alia vezeti az amerikai kislemezek listáját a Try Again-nel. 1949-ben ilyenkor született Frank Bird, a ZZ Top dobosa. Lemezeikből a szakállasoknak több mint 50 millió kelt el eddig. Robert Birch, a Stereo MC's tagja is ezen a napon született, a legjobb dalaik a Connected és a Step It Up. Mind-mind hallható itt a 102.4 Best FM-en, és ezen a napon született Penny Ford is, akit leginkább a Snap-el kötünk össze, és több a B-vel. 90-ben a The Power volt a nagy siker tőlük, két év múlva pedig a Rhythm is a Dancer. Most azonban a 90-es évek végéről Ellie jön, és a Two Times.

0: programajánlatokkal folytatom ezúttal a 102.4 Best FM-en. Nyárköszöntő sokadalom Tiszaföldváron a főtéren szombaton 11-től lesz mesés kvíz kaland, gyereksátor, színpadi műsorok, bemutatók. Fél 12-től látható az Operenciás Együttes gyerekkoncertje, este 8-tól pedig fellép az AK-26. A Hiperkarma frontemberének Bécesi Robertnek szerzői estje szombaton 19 órától látható Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tiszaligetben és a Kossuth téren fesztivál hangulattal, sok játékkal, sportokkal szombaton 18 órától. Múzeumok éjszakája és veterán jármű találkozó Martfűn már most szombaton 10-től, kiállításokkal, időutazó játékkal, közösségi futással, 15 órától felvonulással, 16 órától pedig Retro Kings koncerttel. A Kávész Szünet zenekar koncertje Rákóczi falván a Szabadság téren látható majd vasárnap este 8-tól. Ceglédi Laska Fesztivál ezen a héten szombaton és vasárnap, szombaton déltől Tom Peti gyerekkoncert is lesz, délután majd fellép az Oti Akusztik, este 8:30-tól Bob on the Bass, majd 22:45-től látható az Orange Crush, az R.E.M. Tribute zenekar. A nagy színpadon pedig majd 17:30-tól látható az Éberkóma, 19:30-tól Filó, 21:30-től pedig Horváth Tamás. Vasárnap az erdei színpadon lesz majd Buborék Show, majd Kalap Jakab gyerekkoncert. A kis színpadon 17:15-től Szaxisok és a Fúzió Gospel fellépése, 19:45-től a Hernádi Band látható majd. A nagy színpadon vasárnap 18:30-tól fellép Bongor, majd Bája Lex és a Slep koncertje tekinthető meg. Jövő héten, június 16 és 20-a között Tiszavirág Fesztivál, Borházak utcájával, kézműves vásárral, Tiszavirág kerékpártúrával, foci VB parkkal és mozival a Versegi Parkban, ahol többek között majd látható a Gríz, a Sztárom, a Párom, a Bormámor, Provence és a Napsütötte Toszkána is. Fellép majd Gerendás Péter, a Rudán Joe Band, lesz Lóci szóló koncert, fellép majd Péterfi Bori és a Love Band, a Vibe Changers, Lengyel Johannával, Lil Frakkal, látható majd a Bakos Banda, a Mandala Marra, Szirtes Erika Mókus és többek között a Varga Tibor trió Csapó Krisztiánnal. Rengeteg programajánlót olvasgatok, de szívesen fogadok még többet is facebook.com/bestfmszolnok. Mi most a Bagosi Brothers Company-val folytatjuk, a boldog időkkel a legjobb zenék között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár, legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvező báron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Szolnoknál a 4-esen a Szent István Tisza hídnál félpályás lezárás van. A torlódások csökkentése miatt ideiglenesen megnyitották a forgalom előtt a Kossuth teret az autósok számára, és a Tisza Virág Fesztivállal kapcsolatban is lesznek korlátozások a belvárosban. Lezárták a tiszai hajósok terét egészen június 22-ig. A környező utcákban is egyébként megváltozott a forgalmi rend, nem megszokásból közlekedjenek ezen a területen sem. Mondok még néhány fontosabb információt most. A 4-esen, Vecsésen, a 20-as kilométernél kell korlátozásra számítani, a 47-es kilométernél Pilisnél közműépítési munkálatokat végeznek. A 181-es kilométernél Püspökladánynál ugyancsak közműépítési munkálat miatt van korlátozás. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Öcsödnél a 46-27-esen aszfaltoznak még a napokban. Útszűkület van Nagykörösön a Kossuth-Lajos úton a 46-01-esen. Cegléden a Budai úton kell útszűkületre számítani. Fodor Attila vagyok, én már lehalkítom magam, Armand van Helden viszont jön meg, ha a Tolanaj Chief csapata. További Best FM-es csütörtököt!

92.4 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Marad a kamatstop a diákhitel egyen, drágulhatnak a távol-keletről rendelt kis csomagok, kezdődik a futballvilágbajnokság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, Shine-ről és más külföldi weboldalakról rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Az adóhatóság szerint a plusz költség várhatóan megjelenik majd a fogyasztói árakban is. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme is az, hogy csökkentsék az uniós kereskedők versenyhátrányát. Lezárult az emelcintű szóbeli érettségi időszaka. Az oktatási hivatal adatai szerint országszerte csaknem 75 ezer vizsgázó adott számot tudásáról 75 tantárgyból. Az érettségi most a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyet június 1-jéig tartanak több mint 1000 helyszínen. Az eredményeket a vizsgabizottságok a szóbelik lezárása után hirdetik ki. Az esetleges jogorvoslati lehetőségekről az oktatási hivatal honlapján található részletes tájékoztatás. A Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság mérkőzéssel megkezdődik ma a 23. labdarúgó világbajnokság. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társ rendezésében zajló eseményen 48 ország válogatottja lép pályára. A szakértők az Európa-bajnok spanyolokat és a VB ezüstérmes franciákat tartják favoritnak. A futball VB, amely a nyári olimpia után a világ második legnagyobb sporteseménye, a július 19-i döntővel zárul, a kezdőmeccs pedig ma 21 órakor kezdődik. Délen még előfordulhat kisebb eső, később nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, a legtovább északkeleten marad borult idő, arra felé még lehet csapadék. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 8-15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, zivatarok, főképp délelőtt. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Két órányi dance mostantól. 6-7-ig én White Boy, 7-től csütörtöki rezidensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött. A legnagyobb dance himnuszok szólnak a 90-es és a 2000-es évekből. Itt a

100 meghallgatás, úgyhogy ilyenkor a szabályok szerint, ugye melyiket én hoztam, jöhet a következő feltöltés. Az a legjobb, hogyha feliratkoztok a Mixcloud oldalamra, és akkor azonnal értesítést kaptok, hogyha kerülnek fel új mixek. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ez az a profil, ahol egyébként ezt a korábbi 150-et is el lehet érni, és természetesen minden mix mellett ott van a tracklista.

Jobb klasszik house darabok kerülnek elő, köszönhetően Lauer Krisztiánnak, ugyanígy 6 és 8 óra között. Ha kedd, akkor funky, DJ Hangyával, szerdánként pop és rádiós lágerek FND-vel, szombaton hip-hop és R&B, Slim Fit áll ilyenkor a lemezjátszók mögé, a vasárnap pedig a chill, a lounge és a deep house zenéké. És hogyha csütörtök, akkor az bizony dances csütörtök, most már több mint 4 éve, 6-7-ig van a White Boy-jal, 7-től DJ Millerrel a lemezjátszók mögött.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Ha már a Stardust a Music Sounds Better With You-val így megalapozta a hangulatot, akkor ilyen franciás vonalon engedjük el ezt a 60 percet, de csak egy nagyon-nagyon rövid ideig, mert aztán 7-től már DJ Miller csütörtöki rezidensünk áll a lemezjátszók mögött, és ő pakolja tovább a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dance hínuszait, szóval pár perc, és innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten is összeül az országgyűlés, felkészült a szezonra a Balaton, soha ilyen meleg nem volt még a május. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 8 évben korlátozhatják a miniszterelnöki tisztség betöltését. Erről is dönthet hétfőn az országgyűlés a tavaszi ülésszak utolsó rendes ülésén. A képviselők szavazhatnak az alaptörvény módosításáról, amely a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő változásokat is tartalmazza, valamint megalapozhatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Napirendre kerül a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság felállítása is. Kedden az uniós forrásokhoz kapcsolódó törvénymódosításokról és több jogharmonizációs javaslatról tárgyal a parlament. Felkészülten várják a szezont a Balaton és strandok. A szolgáltatások látványosan fejlődnek, egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
2: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a kisfaludi program keretében. Kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni. Rengeteg strandon aktív turisztikai fejlesztés is zajlott. Sportpályák épültek, újult meg. Természetesen a vízisportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak, sok helyen táborokat is szerveznek.
1: Vészesen csökken a Velencei tó vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint Agárdnál már csak 56 cm-es vízállást mértek, ami mindössze néhány centiméterrel marad el az eddig feljegyzett legalacsonyabb értéktől. A szakemberek szerint az elmúlt hetekben folyamatos volt az apadás. A tó vízszintje május vége óta csaknem 10 cm-t csökkent. A kiszáradó partszakaszok több helyen már szabad szemmel is jól láthatók. A második legmelegebb májust élte át a világ a mérések kezdete óta. A globális átlaghőmérséklet több mint másfél fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet. Európában rekordokat döntő hőhullámok, más térségekben áradások és súlyos aszályok jelezték a szélsőséges időjárás erősödését. Szakértők szerint a kialakuló El Niño jelenség a következő hónapokban tovább fokozhatja a globális felmelegedés hatásait. Délen még előfordulhat kisebb eső, később nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, a legtovább északkeleten marad borult idő, arra felé még lehet csapadék. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 8-15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, zivatarok, főképp délelőtt. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hogyha csütörtök, akkor dance. Kivel mással, mint DJ Millerrel.
4: Sziasztok.
3: Ennyi.
4: Szia, White Boy.
3: Csütörtök, jön a második óra.
4: Hello.
3: Hello.
0: Best FM, a legjobb zenék. Mixben. A lemezjátszóknál. DJ Miller.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Került a feltűnést, próbálj elvegyülni, ugye így hazudtam, mondta Jackie Gentle a Chris Tuckernek, ugye ebben a filmben, amikor a következő
2: snit... Pont tegnap néztem egyébként.
1: Igen?
2: Imádom.
1: A csúcsformában kettő, ugye amikor a következő snit az, hogy a Chris Tucker már fönnáll a színpadon és énekli ezt a dalt.
2: Igen. Ami egy karaoke bár egyébként, nem?
1: Igen, egy hongkongi karaoke bár. Ahová neki azért tényleg eléggé nehéz beavadni. Figyelj, most egy nagy plénum előtt elnézést kell, hogy kérjek tőled.
2: Semmi baj.
1: Tegnap, én mondtam az Efinek, hát ugye ma kezdődik a futball. Óval, hallod? A
2: futball. Nem futball, hanem a foci VB. Jó, de magyarul így mondják amúgy, hogy futball.
1: Labdarúgás, igen. És én mondtam az Efinek, hogy hát hogy nyugodtan egyébként, hogy ha gondoljak, hogy indíthatunk egy ilyen night shift totót, de aztán azt mondtam neki, hogy hát mondom, igazából rajtad, mármint az Efin, meg a németén kívül úgysem ért senki a focit, és azt mondta, hogy dehogy nem, hát hogy a Milleri mi néz, és te tényleg ez
2: egyrészt meg ugye én nagyon sokáig fociztam, tehát a kickboxos múltam előtt, én kérlek szépen 14-15 éves koromig ott az Erzsébeti csapatban, az ESMTK nevezetű intézményen aránylag komoly szinten
1: hát
2: fociztam.
1: Bocsánatot kívánok, na hát akkor viszont akkor tényleg.
2: Szerintem mitől van ez a Vádi White Boy? Látom, hogy mindig nézed.
1: Ugye, mint egy két ananász lecsúszott volna. Igen,
2: én is azért hozom a deszkákat, hogy legyen mit törni a sípcsontodon.
1: Na akkor mondjad, légy szíves a jóslatot itt a VB-re.
2: Figyelj, én nagyon komoly szakembereknek a nyilatkozatait néztem, és ők még a Rosszit is kérdezték, ugye a Magyar Szövetségi Kapitány, és még ő is ilyen 3-4 csapatot mondott.
1: Jó, mondjad,
2: azt mondta, hogy még az angolok is odaérhetnek, én abban nem hiszek annyira, viszont nyilván ugye a francia csapat az nagyon erős szerintem.
1: Bocsánat, azt hiszem, francia-spanyol vizet mondott.
2: Igen, tehát a francia-spanyol nagyon erős, de a Rosszinak annyiban igaza van, hogy az angolok is tudtak már meglepetést okozni. Tehát már volt olyan, hogy azt mondták, hogy esélytelenek, és akkor döntőt játszottak, meg ott voltak a legjobb négy között. Úgyhogy francia, spanyol, brazil, argentin, szóval azért itt legalább 5 csapatban alsó hangon benne van ennek a lehetősége. Ugye tényleg ez a labdakerek egy közhelyes mondás, de a fociban tényleg bármi megtörténhet.
1: Jó, akkor te kinek örülnél a legjobban?
2: Figyelj, hogy kiérdemelné meg a legjobban.
1: Nem, te kinek örülnél a legjobban?
2: Hát én az a baj, hogy tudod, én nagyon ilyen spanyol párti vagyok. Eleve az életérzés,
1: hol van ezzel a probléma? Nem egyszer.
2: Tehát ez, nekem ez a spanyol sztori, eleve amit ők játszanak, amit képviselnek, ahogy élnek, ahol élnek, ez nekem annyira be van ágyazva, annyira beégett, hogy én örülnék neki, hogyha ők nyernének, de a franciáknak nagyobb esélyét látom.

0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel a Best FM-en.
1: De ahhoz képest, hogy a Britney Spears életrajzi mozi rendezője, meg a producer azt mondták, hogy tehát előbb megvárják, hogy a Michael film mennyire jól teljesít, mert ők nem nagyon hisznek már ebbe az életrajzi film formátumba.
2: Ha jól van megcsinálva, akkor én is.
1: Akkor az ide? Na most ehhez képest most pár héttel ezelőtt, és szerintem pont a Michaelnek köszönhetően kaptak szárnyra megint olyan pletykák, hogy állítólag már egy évek óta elkezdett Prince életrajzi filmet, hogy akkor most már hogy befejeznének, és akkor megcsinálnak rendesen. Aha. Csak ha már egy a Van Doves Cry volt az
2: előbb. Hát figyelj, igazából...
1: Járna neki is.
2: Hát sőt, nem tudom, hogy láttad, hogy az Antelimit követed, de pont valamelyik nap rakott ki egy linket, ugye fönn van a YouTube-on egy nagyon komoly Prince koncert, elejétől a végig szuper csúcs minőségben. Hát azért azt, ha megnézed, apám, az gyakorlatilag úgy az elején föláll a kezeden, meg mindenhol, ahol van szőr, és úgy maradsz. De tényleg egy másodpercre nem tudsz eltekinteni a produkció minőségétől. Tehát, de tényleg, ez így, ahogy mondom, nekem egyébként mindig egy picit több power volt benne. Olyan természetesebb erő volt benne, mint a Michael Jackson. Ettől függetlenül a Jackot is imádom, félreértés ne essék. De ha a kettő közül kellene mondanom, hogy melyik volt nagyobb művész, mert ugye sajnos már egyikőjük sincs köztünk, akkor én a Prince-re mondanám, hogy a dalai...
1: Hát ez egy multitalentum volt.
2: Igen,
1: tehát minden hangszere
2: játszott. A funk az jobban benne volt, igen. Meg az, hogy odaállok és gyerünk, és ez a rock and roll-ba nyomjuk a funkit, hogyha érted, hogy mire gondolok. Hogy oda áll az a pici ember, és ott pörgött, forgott, de ettől függetlenül Jackónak ez semmit nem veszel az értékéből.
1: Hát, igen, talán mondjuk azt, hogy mondjuk a Prince az ilyen tényleg zenész volt nagy betűvel.
2: Igen,
1: a Jacko meg egy performer.
2: Egy performance ember és egy termék. Igen, tehát ez a lényeges különbség. Meg az, hogy az egyik hogy ott volt a We Are The World-nél, a másik pedig nem.
1: Ugye?
2: És ugye ez nagyon nagy sztori.
1: Te viszont akkor hol leszel ott a hétvégén?
2: Jaj, a White Boy-os rákötés, és vannak ezek a hangyás poénok, meg a White Boy-os rákötések. Nagyon szépen köszönöm a kérdést, White Boy. Én holnap Komáromba megyek egy olyan helyre, ahol az első zenét 1994-ben pakoltam föl, és azóta is járok vissza, a különböző nevei lettek a helynek.
1: Lajos.
2: A Lajos az mindig benne volt, igen, és most szuper módon föl lett az egész újítva, és nagyon örülök, hogy mehetek, mert két évig egyébként most nem voltam, úgyhogy figyelj, minden szinten várom a találkozásokat, a zenéket, a hangulatot, úgyhogy aztán szombaton visszatérek a főváros szívébe,
1: borbár.
2: És egy jó borbár keretein belül egy nagyon kedves kollégám születésnapját fogjuk ünnepelni.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Ébrém, akkor csókoltatjuk a komáromiakat.
2: Hú, ez ilyen... Ha, ilyen kicsit nyelvtörő. Igen, tehát... úgy tűnik, mint hogy a út elágazódáshoz érkeztél volna Whiteboy.
1: Bizony, igen. Na még egyszer, tehát csókoltatjuk a komáromiakat, akkor üdvözlet a borbárba mindenkinek, és akkor jövő csütörtökön téged pedig nagy erőkkel nagy szeretettel
2: várunk. Whiteboy, én mindenkinek átadom a jó kívánságokat, és jövő héten, hogyha te is úgy gondolod, még akkor is, akkor érkeznék. Köszönöm szépen, sziasztok, hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Plusz forrás jut a kórházaknak a klímák rendbetételére. Holnaptól már csak néhány vármegyében lesz tűzgyújtási tilalom. Kezdődik a futball VB. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Évek óta jelentősen alulfinanszírozták a kórházak fenntartását és műszaki fejlesztéseit. Erről a miniszterelnök beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság vezetője szerint rendszeresen több 10 milliárd forint hiányzott a szervezet költségvetéséből, ezért számos fejlesztés, köztük a klímaberendezések korszerűsítése is elmaradt. A kabinet ezért 3,6 milliárd forintot csoportosít át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, és középtávú fejlesztési terv elkészítését is kérte az egészségügyi tárcától. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő heti uniós csúcson először képviseli Magyarországot kormányfőként, miközben tovább folynak az egyeztetések az ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítéséről. Szlovénia feloldja az ideiglenes határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A döntés szerint az okmányellenőrzést más rendőrségi ellenőrzési módszerek váltják fel. Azt egyelőre nem közölték, mikor lép hatályba az új rendelkezés. Szlovénia 2023. októbere óta tart fenn átmeneti ellenőrzést a határokon. Az Európai Bizottság a múlt héten felszólította az országot és a Schengeni övezet további 8 tagállamát az ideiglenes belső határellenőrzések fokozatos megszüntetésére. Feloldják a tűzgyújtási tilalmat holnaptól a fővárosban és további 10 vármegyében, 6 vármegyében viszont érvényben marad. A Népi közlése szerint az elmúlt nap esőzései miatt megszűnt a fokozott tűzveszély Budapesten, valamint Békésfehér, Győr-Moson, Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy-Tolna és Veszprém vármegyékben. A Mexikó dél-afrikai köztársaság mérkőzéssel megkezdődik ma a 23. labdarúgó világbajnokság. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társ rendezésében zajló eseményen 48 ország válogatottja lép pályára. A szakértők az Európa-bajnok spanyolokat és a VB ezüstérmes franciákat tartják favoritnak. A futball VB, amely a nyári olimpia után a világ második legnagyobb sporteseménye, a július 19-i döntővel zárul, a kezdőmeccs pedig ma 21 órakor kezdődik. Nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, legtovább északkeleten marad borult idő, arrafelé még lehet csapadék, néhol zivatar is. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 8 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, főként délelőtt, néhol még az ég is megdörrenhet. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős, napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Még egy óra, és onnantól fogva, hogy durván egy hónapra szerintem a férfi hallgatóság nagy részét elveszítjük, majd indul a futball világbajnokság, bár nem tudom, hogy az éjfélkor, meg hajnal kettőkor, meg este 10, meg 11-kor kezdődő meccseket ki fogja majd élőben követni, mindegy. Hello, hölgyek! Mika, Big Girl, ezzel indulunk már is.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék saját bevallása szerint még egy underground tracket szeretett volna éppen készülő nagy lemezére. Hát aztán ez a dal minden lett, csak underground nem. Leginkább rádiósláger, meg az év legnagyobb klubhimnusa. Roger Sanchez, Another Chance. Ez érkezik itt.

Beszteppem a legjobb zenék, azt már hetek óta lehet tudni, hogy az En Vogue a TLC-vel és a Salt & Pepa-val indul közösen amerikai turnéra, de pár napja az is kiderült, hogy a TLC önálló koncertek keretein belül is fog majd fellépni, sőt, ők átlátogatnak Európába, pont úgy, ahogy a most érkező En Vogue is. Szóval, aki szeretné a 90-es évek ikonikus R&B csapatát élőben látni, megteheti például majd Finnországban a Porridge Fesztiválon, vagy pedig Hollandiában július 18-án. Jön a My Lover, itt a Best Damn.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Marad a babaváró hitel moratóriuma, megnyílt az ünnepi könyvhét, kezdőrugás, indul a 23. futball VB. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamat stopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. A könyvpiac szabad működésének garantálását ígérte az ünnepi könyvhét megnyitóján a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán arról beszélt, széles körű egyeztetést kezdenek a szabályozásról minden érintettel. Egyebek mellett megvizsgálják az e-könyvek és hangos könyvek áfa kulcsát, és állami könyvvásárlás támogató programot indítanak a pedagógusoknak, könyvtárosoknak, közművelődési dolgozóknak. A 97. ünnepi könyvhetet David Szalai, magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Magyar tulajdonú bobtail lett a világ legszebb kutyája. Jack a Bolognában rendezett világkiállításon csaknem 60 ország négy lábúit megelőzve szerezte meg az első helyet. A rendezvényen több mint 31 ezer fajta tiszta ebb vett részt. Magyarország az 5. legtöbb kis kedvencet nevező államként képviselte magát a programon. Ezekben a percekben megkezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság a Mexikó Dél-Afrikai Köztársaság mérkőzéssel. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társrendezésében zajló eseményen 48 ország válogatottja lép pályára. A szakértők az Európa-bajnok spanyolokat és a VB ezüstérmes franciákat tartják favoritnak. A futball VB, amely a nyári olimpia után a világ második legnagyobb sporteseménye, a július 19-ei döntővel zárul. A hírek végén már is mondom, milyen időre számíthatunk a következő napokban. Nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, legtovább északkeleten marad borult idő, arra felé még lehet csapadék, néhol zivatar is. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 8 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, főként délelőtt, néhol még az ég is megdörrenhet. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős, napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hát ha lehet, akkor a következő 60 perc az még csajosabb lesz, mint a mögöttünk hagyott egy óra. Mondom, hogy kikérkeznek 9 és 10 óra között. Jön Christina Aguilera, Lil Kimmel, itt lesz Jennifer Lopez, Crystal Waters, Mohamed Fatima, Gloria Estefan, Kelis és a sor legelején Lady Gaga, az Always Remember Us This Way.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék holnap, június 12-én lesz. Kereken 27 éve, hogy Jennifer Lopez leges-legeső kislemeze felkerült az amerikai kislemezlista első helyére, és onnan 5 héten keresztül kimozdíthatatlan volt. Jöjjön ez a bizonyos első. If You Had My Love, Jennifer Lopez érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

FM a legjobb zenék, jön Kelly és a Trick Me, hát velünk leginkább az időjárás trükközött az elmúlt napokban. Ahhoz képest, hogy itt már volt brutális kánikula, holnap azért hát a nyomába sem ér az időjárás annak. 23 fokos nappal egy maximum, meg picike szélre és kevés felhőre kell számítani.

Best of a legjobb zenék a brutális 3,5 éves világkörüli turnéjuk utolsó állomásán, hát hol máshol, mint Londonban 25 szeptemberében jelentette be Chris Martin a koncert közben, hogy pihennek egy picikét, aztán még 138 koncert erejéig visszatérnek ugyanezzel a turnéval, és azóta már persze derültek ki részletek, hogy ez a visszatérés valószínűleg jövőre 2027-ben lesz majd esedékes, és ennek a visszatérésnek a pontos dátumai, helyszínei pedig szépen lassan, legkésőbb az idei nyár végén kiderülnek majd, úgyhogy Coldplay-rajongók, meg mindenki, aki még nem látott Coldplay koncertet, készül.

Best FM a legjobb zenék. Hardcore Star Wars rajongók biztos tudják, hogy ki az a Rosser Vénó. Egy nagyon picike kis szerepe volt a hetedik részben az Ébredő Erőben, de mondjuk ha a Star Wars musical lett volna, és Rosser Vénó dalra fakad, akkor tudja, hogy sokkal többen felismerték volna, mert hogy ezt a karaktert ugyanaz az Elroy Powell játszotta, aki ebben a most érkező dalban zseniálisan hozza Barry White hangját. Jön Elroy, Spoonface, Powell és a Black Legend. You see the trouble with me? Itt a Besten, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felszálltak a magyar gripenek egy utasszállító miatt. Drágulhatnak a távol-keletről rendelt kis csomagok. Nagyrészt napos idő lesz holnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 8 évben korlátozhatják a miniszterelnöki tisztség betöltését. Erről is dönthet hétfőn az országgyűlés a tavaszi ülésszak utolsó rendes ülésén. A képviselők szavazhatnak az alaptörvény módosításáról, amely a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő változásokat is tartalmazza, valamint megalapozhatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Napirendre kerül a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság felállítása is. Kedden az uniós forrásokhoz kapcsolódó törvénymódosításokról és több jogharmonizációs javaslatról tárgyal a parlament. Riadóztatták a gripeneket egy izraeli utasszállító miatt. A legmagasabb szintű készültséget rendelt el a NATO a Magyar Honvédségnek, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter kifejtette, azért emelkedtek a magasba a magyar gripenek, mert a Tel Aviv-Prága járat nem vette fel a kapcsolatot a légirányítással. A vadászgépek jeleztek az utasszállító pilótáinak, akik pótolták a hiányosságot. A gripenek légtérhatárig kísérték az izraeli járatot. Drágább lesz a rendelt pakk. Júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, Shineről és más külföldi webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Felmászott a vasúti szerelvényre és áramütést szenvedett egy fiú Várpalotán. A rendőrség arról tájékoztatott, hogy a 11 éves gyerek a barátjával érkezett a vasútállomásra. Felmászott az egyik vasúti kocsira és olyan közel került a magas feszültségű vezetékhez, hogy áramütést szenvedett. Mentő helikopterrel vitték kórházba. Elkezdődött a 23. labdarúgó világbajnokság. Az első mérkőzés Mexikó és a Dél-Afrikai Köztársaság között zajlik. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társrendezésében zajló eseményen 48 ország válogatottja lép pályára. A futball VB a nyári olimpia után a világ második legnagyobb sporteseménye. A döntő július 19-én lesz. Nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, legtovább északkeleten marad borult idő, arrafelé még lehet csapadék, néhol zivatar is. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, északára 8 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, főként délelőtt, néhol még az ég is megdörrenhet. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős, napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Afrika és Miami a ma kezdődött világbajnokságon majd egészen közel kerül egymáshoz, mert hogy a Zöldfoki szigetek csapata játszik majd Uruguay ellen június 21-én a Miami stadionban. Nálunk meg úgy kerülnek egész közel egymáshoz, hogy jön majd a Miami Will Smith-től és Carl Wolf-tól az Afrika.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: a legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy emilyen.

Best FM a legjobb zenék, görög népdalból amerikai surf rock dal, aztán pedig amerikai hip-hop. Hát ez a Mizirlu című dal fejlődés története. Nem véletlenül játszották egyébként 2004-ben az Athéni Olimpia számos helyszínén, ám a világ még mindig leginkább a 94-es Quentin Tarantino filmhez, a Pulp Fictionhez köti ezt a gitárriffet. Na meg a Black Eyed Peas Puppy című dalához, ezért itt a

Best FM a legjobb zenék. Tavaly 2025-ben, gondolom annak örömére, hogy túl voltunk az évszázad első negyedén, elég sok összesítést csinált a Billboard magazin. A minden idők legjobb kezdetű válogatásaiból kettőn is szerepel a most érkező dal. Minden idők 50 legjobb house dala között a 17. helyen, minden idők 100 legjobb dance felvétele között pedig a 90. helyen végzett Ultra Naté a Free

Best FM, a legjobb zenék ugyan már csak három tagú a Pussycat Dolls, de a legnagyobb sztár Nicole Scherzinger még mindig ott van a csapatban. Úgyhogy ezért is fura, hogy Amerikában nem nagyon kapkodták el a jegyeket, úgyhogy az amerikai turné egy részét le is mondták, viszont Európába érkeznek szeptember 9-től. The Pussycat Dolls, Buttons, ezért itt a Best FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Egy madár, egy oroszlán és egy farkas. Biztos, hogy itt lesz még a mai utolsó 60 percben, mert a 11-es évfél között érkezik majd Lauren Wolf a Low Stress-szel. Oroszlán Szonya hozza a Tape C című dalát, és az I'm Like a Bird is hallható lesz Nelly Furtadónak köszönhetően a No Doubt és a Hey Baby után.
1: Ez a Night Shift a Best

0: Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

valamit mondok. Best FM a legjobb zenék, na vajon ma este vagy szombaton játszik-e újból a Metallica Tankcsapdát Budapesten? Egy biztos, mi most Red Hot Chili Peppers fogunk játszani, az Other Side-en itt a Besten a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenek. Craig David szerint ezt az udvarlás dolgot nem kell túl bonyolítani. Hétfőn egy-két üveg pesgő, kedden is iszunk valamit, aztán szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton szex, vasárnap egy kis pihi, és kezdjük az egészet előről. Az a borzasztót simán el tudom képzelni, hogy nála ez még működik is. Craig David, Seven Days. Ez itt a Best of a legjobb zenek között.

Szerintem a legjobb zenék vége a csütörtöknek, zárom a kispénteket, holnap jön a rendes péntek, Night Shift extrával kezdünk, Lauer Christian fog duplázni, szóval 120 percnyi house-zal rúgjuk rá az ajtót a péntek estére. Jön az IMF, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.